te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárul a Vitaktív éves programsorozata. Várják a nevezéseket a futsal bajnokságokra. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők is épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket. Mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
2: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat, milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
1: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A nyíregyháziak!
2: A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!
1: A jó zenéket szeretik!
2: Imádják a legjobbakat!
1: Imádják a legjobbakat!
2: Igen, mindenből a legjobbat!
1: A

0: A legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Best FM.
3: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
3: a legszerethetőbb zenéket.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jön az első aquatlon bajnokság. Kezdődik a beiratkozás a Hittudományi Főiskolán. Munkálatok kezdődtek a Lobogó utcán. Kis Dániel vagyok. Híves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
2: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
1: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb, szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Megelevenednek a tirpák, ízek és hagyományok. Szeptember 12-én, 13-án ismét benépesül a Kossuth tér. Jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program. Megnyitják a népi ízek találkozóját, és beadatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyermekprogramok, vadászkutya bemutató és koncertek is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket. A délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként Madársoli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre. Erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Annyi sportese versenyzői is részt vettek a hajdunánási Hódos Imre SS csandbirkózó versenyén. Az egyesület 5 versenyzője tisztességgel helytállt. Mindannyian éremmel térhettek haza. Az U8-as korosztálytól az U18-ig nevezte versenyzőit Pocsai István edző. 2 ezüst és 3 bronzérem született a miénknél. A sportolók számára a versenyre remek felkészülési lehetőség volt a szombaton megrendezése kerülő 10. Sóstókupa nemzetközi nyert csandbirkózó versenyre. Számolt be róla a nyíregyházi sporthírek. Szombaton rendezik az első Kovács Bütyök aquatlon élménybajnokságot. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része. A rendezvénynek a Bújtosi Városliget ad otthont. A résztvevők úszni és futni fognak. Az esemény fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre, így a rajtvonalnál akár tanárok és tanítványaik is találkozhatnak. A szervezők célja, hogy a kezdők és a rutinos sportolók egyaránt megtalálják a számukra megfelelő kihívást. Olvasható a Város honlapján. Közítette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A beiratkozást augusztus 26-a és 28-a között tartják, hétfőtől pedig kezdődik a tárgyfelvétel. A pótvizsgai időszakot augusztus 31-e és szeptember 12-e közöttre hirdette meg a Nyíregyházi Intézmény. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. Az intézményi ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Minden további információ elérhető a főiskola honlapján. Útburkolat felújítás zajlik a Lobogó utcán. A munkálatok a Szalagi és a Törzs utca közötti szakaszt érintik, írja a nyíregyháza.hu. A szakemberek a lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban a zavartalan munkavégzés érdekében ne álljanak meg. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 GB volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kressz képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a kressz legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult. Valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Jó reggelt, kedre ébredtünk, augusztus 25-e van. Na nézzük is, mit tudhatunk erről a mai napról, ismerkedjünk meg vele. Többek között felköszöntjük majd a Lajosokat és a Patriciákat, ők a névnaposok. Ha ma született, akkor egy napon született Claudia Schiffer német fotómodellel, vagy Amy McDonald skót származású énekesnővel. Érdekességképpen mondom, hogy augusztus 25-én, tehát a mai napon az Egyesült Államokban van a Banana Split nap, ami a következőt tartalmazza: banán, három gombóc fagyi, csokoládéöntett tejszínhab, és esetleg egy kis cseresznye a tetejére. Mondhatjuk azért, hogy ez a reggeli, amit a dietetikusok valószínűleg nem tennének az első helyre, de éppen délutánra is csúsztathatjuk majd egyfajta desszertként. Azért a mai napon, így augusztus 25-én lehet rá egy gondolatot szánni, pláne hogyha édes szájú keressen rá banana split, és akár így is végződhet majd délután a keddi nap. Hát addig azért van bőven tennivalónk, mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk. Melegszik a levegő, nem sokat, de nagyjából 29 fok várható ma Nyíregyházán, a részleteket pedig kettő dal múlva el is fogom árulni. Ez továbbra is a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok.

Minden reggel egyik fontos kérdés, hogy milyen időjárás várható. Többek között azért, hogy mit vegyünk fel, meg hogy vigyünk-e magunkkal esernyőt, bár mostanában azért, sőt, ne mostanában, hónapok óta különösebben nem nagyon cipeljük az esernyőt. Maradhat még a rövid nadrág. Ugyanis a mai kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő fogja zavarni, estére pedig felénk kelet felé tolódhatnak csapadék, gócok. Ettől függetlenül napközben 29 fokot méretünk, a keleti délkeleti szél fog majd több helyen feltámadni. Szerdára, vagyis holnapra viradóra többfelé pára, köd, réteg felhőzet képződhet, napközben pedig változóan felhős napos idő várható, de csak elszórtan alakulhat ki holnap zápor, futózápor, zivatar, élénk lesz az északias szél, és a friss hajnalt követően délután a 30 fok köré melegszik majd a levegő hőmérsékletet, csütörtökön pedig sok napsütésre készülhetünk, sokfelé vissza is tér a kánikula, például Nyíregyházán a legmagasabb hőmérséklet 30.

0: the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Szeptember közepén ismét Tirpák Fesztivál. Érmek születtek a strandbirkózó versenyen. Kis Dániel vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény versenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Megelevenednek a tirpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én, 13-án ismét benépesül a Kossuth tér. Jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját, és beadatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyermekprogramok, vadászkutya bemutató és koncertek is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket. A délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként Madársoli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre. Erre táblák is figyelmeztetnek. A Sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Annyi sportese versenyzői is részt vettek a hajdunánási Hódos Imre SS strandbirkózó versenyén. Az egyesület 5 versenyzője tisztességgel helytállt. Mindannyian éremmel térhettek haza. Az U8-as korosztálytól az U18-ig nevezte versenyzőit Pocsai István edző. 2 ezüst és 3 bronz érem született a miénknél. A sportolók számára a verseny remek felkészülési lehetőség volt a szombaton megrendezésre kerülő 10. Sóstó Kupa nemzetközi nyílt strandbirkózó versenyre. Számolt be róla a nyíregyházi sporthírek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Csapjunk egy kört a városban, Nyíregyházán. Nézzük, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca, Sóstóhegyi út és a Kemecsői út közötti szakasz útfelújítása. Éppen ezért a munkálatok miatt az útvonal a teljes szélességében lezárták, és ráadásul az autóbusz járatok terelő útvonalon közlekednek. Folytatódnak a Lobogó utca útburkolati javítások is, aki teheti, ezt inkább kerülje. A Nádor utcán pedig közmű helyreállításán dolgoznak, éppen ezért útszűkület lassítja a haladást. Tartanak még az útfelújítási munkák a Schmidt Mihály utcán, a munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat ezen az érintett útszakaszon. És a Kossuth tér egyes részei továbbra is le vannak zárva, behajtani tilos táblák figyelmeztetik például a rollereseket és a kerékpárosokat a tér több pontján, hogy ott csak tolva szabályos, a Sétáló utca egyes részeit pedig kordonok el is lezárták, a korlátozások még egy jó darabig velünk lesznek, a Vidor és a Tirpák fesztivál ideje alatt mindenképpen jó utat, balesetmentes napkezdést!

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan!
2: Változatosan!

Jó reggelt, indul a kedd a Best FM-mel, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, a dátum pedig augusztus 25-e, és ilyenkor az ember elgondolkodik rajta, és tényleg önök szerint mikor ér véget a nyár? Augusztus 31-én, vagy pedig szeptember 1-én, az első hűvös reggelen, vagy akkor, amikor meglátjuk az első karácsonyi édességet a boltban, mert arra még augusztusban is van esély. Minden esetre, ha már felkeltünk, akkor hozzuk ki a legtöbbet ebből a mai napból, vagy legalábbis a második kávét mindenképpen, ha az első már megvolt. Fel fogjuk ma köszönteni a Lajosokat és a Patriciákat, ők kitüntetett figyelemmel vannak. Ma ők a névnaposok és az időjárással kapcsolatban. Pedig azt tudom elmondani, hogy pici mértékben, de melegszik vissza az időjárás. Ma például itt kedden 29 fok lesz majd Nyíregyházán. Ez szerdára 30 fokot jelent, és csütörtökre már 32-t. A héten pedig a legmelegebb nap majd a pénteki lesz, amikor is visszatér a kánikula még így nyár végére. 34 fokkal, és visszatérünk a nyíregyházi hírekkel is, pontban 7-kor itt a Besten.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza utcairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, különösebb torlódás, fennakadás nem tapasztalható. Megkezdődött a korányi ügyes utas Sóstóhegyi út és Kemecsei út közötti szakasza útfelújítása. A munkálatok miatt az útvonalat teljes szélességében lezárták. Az érintett vonalon az autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Folytatódnak a Lobogó utca útburkolatjavítási munkák, aki teheti, kerülje az útvonalat. A Nádor utcán közműhelyreállításán dolgoznak, útszűkület lassítja a haladást. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jön az első akvatlon bajnokság. Kezdődik a beiratkozás a Hittudományi Főiskolán. Munkálatok kezdődtek a Lobogó utcán. Kis Dániel vagyok. Szombaton rendezik az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságot. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része. A rendezvénynek a Bújtosi Városliget ad otthont. A résztvevők úszni és futni fognak. Az esemény fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre, így a rajtvonalnál akár tanárok és tanítványaik is találkozhatnak. A szervezők célja, hogy a kezdők és a rutinos sportolók egyaránt megtalálják a számukra megfelelő kihívást. Olvasható a Város honlapján. Közé tette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A beiratkozást augusztus 26-a és 28-a között tartják, hétfőtől pedig kezdődik a tárgyfelvétel. A pótvizsgai időszakot augusztus 31-e és szeptember 12-e közöttre hirdette meg a Nyíregyházi intézmény. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. Az intézményi ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Minden további információ elérhető a főiskola honlapján. Útburkolat felújítás zajlik a Lobogó utcán. A munkálatok a Szalagi és a Törzs utca közötti szakaszt érintik, írja a nyíregyháza.hu. A szakemberek a lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban a zavartalan munkavégzés érdekében ne álljanak meg. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: West Coast.
1: Közösen indítjuk a keddőnapot, augusztus 25-ét, nagyjából 29 fok várható ma Nyíregyházán, és jön a napindító horoszkóp. Már is mondom, mindenki napját kezdünk a kosokkal. Az a helyzet, hogy ma úgy robbansz be minden helyzetben, mint hogyha te lennél a főszereplő, és senki nem is vitatja, amit ma elkezdesz, annak lendülete holnap is kitart. Bikák, ma végre megengedheted magadnak a kényelmet, és még büszke is lehetsz rá. A világ nem dől össze attól, hogyha kicsit lassabban haladsz ma, és az ikrek, ma annyi gondolat cikáz benne, hogy mások csak pislognak. Ha egyet meg is valósítasz belőlük, már nyert ügyed van. Rákok, ma mindenki hozzád fordul, mert valahogy megnyugtató a jelenlétet, te pedig mosolyogva megoldod, még hogyha nem is tudod, hogy hogyan, akár embertársai problémáját is. Oroszlánok, ma ragyogsz, és ezt senki nem tudja nem észrevenni. Ha valaki mégis, az valószínűleg mással van elfoglalva, és nem veled. Szüzek, ma végre minden a helyére kerül, vagy legalábbis közelebb kerül hozzá. A rend iránti vágyad ma extra erős és működik is. Mérlegek, ma sikerül meg találni az egyensúlyt, még akkor is, hogyha közben kicsit billegsz, a környezetet pedig ebből az egészből csak a harmóniát fogja észrevenni. Skorpiók, ma titokzatosabb vagy a szokásosnál is, ez nagyon bejön másoknak, te pedig élvezed, hogy nem tudnak kiolvasni. Nyilasok, ma valami újba vágsz bele, és ez teljesen fel fogja majd dobni a hangulatodat és a napodat. Ha nem jön össze, legalább lesz egy jó sztori, amit később röhögbe mesélsz el. Bakok, ma végre haladsz a céljaid felé, és ezt meg is érzed. A kitartásod ma különösen látva. Na meg a vízöntők, a mai napon lesz egy olyan ötleted, amit senki nem ért, de mindenki zseniálisnak mondja. Fogadd el, hogy néha előrébb jársz a többieknél. És mire számítsanak a halak? Hát arra, hogy sodródsz az eseményekkel, és valahogy minden pont jókor történik. A megérzéseid ma nagyon betalálnak, remélhetőleg mi is az ébresztő dalokkal. Jó reggelt, ez a Best Reggel! Most fel...

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

Jó reggelt, kezdjük el közösen ezt a keddi napot, és indításként pedig akkor friss hírek. A bestfmnyiregyháza.hu oldalról onnan is a helyi híreket választottam persze. A nyíregyházi aktualitásokat, és látom azt, hogy sokan készülnek a nyíregyházi egyetemre, és az első évet fogják majd taposni, hát pontosan nekik szerveznek egy tájékoztató napot, így a nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelezősöket pedig majd szeptember 4-én szintén 13 órától várják a Bessenyei aulában, a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet fognak majd kapni a leendő elsős hallgatók. A Vidor Fesztivál javában zajlik, és közeledik már a Tirpák Fesztivál, és megjöttek az első információk már ezzel kapcsolatosan is. Szeptember 12-13, ez lesz a dátum. A helyszín a Kossuth tér. Jön tehát az idei Tirpák Fesztivál. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával fog indulni a program. Megnyitják majd a népi ízek találkozóját. A nap pedig Korda György és Barázs Klári koncertjével fog zárulni. Vasárnap pedig tovább rotyognak majd az ételek, ugyanis a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Vadgasztro Fesztivált, lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és persze koncertek is. Igazán mozgalmas a nyár vége, Nyíregyházán nézzék meg a további program lehetőségeket is. Kattanjanak ránk, bestfmnyiregyhaza.hu.

0: szerencsét.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárul a Vitaktív éves program sorozata. Várják a nevezéseket a futsal bajnokságokra. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket. Mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
2: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
1: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb, szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

egyeztessük óráinkat, pontosan 6 perccel járunk jelenleg, 7:30. Utána ugye kedd van, augusztus 25-e. Itt a Best reggel, benne pedig a napi visszahívó rovat, most egy olajjal van probléma, mert hogy határérték feletti ásványolajjal való szennyezettséget mutattak ki egy Olaszországból importált olívaolajban, a terméket pedig több márka néven is forgalmazzák, amelyből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Na, miről is van szó? Ez egy törköly olívaolaj, a márka pedig Olitalia, a kiszerelés pedig elég nagy, 5 literes, a minőség megőrzési ideje pedig 2027-06-10. Ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének, ezzel van a baj. Az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból, vagy pedig csomagolóanyagokból is kerültek, és így az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki. Ugye a gépzsír az annyira nem egészséges, amennyiben a termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, ugyakkor azt ne fogyassza el. Olitalia, 5 literes olívaolaj, na ezt kell mellőzni, aminek a minőség megőrzési ideje 2027-06-10. Nálunk pedig a folytatás igazán nyárias, érkezik Santana.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza utcairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, különösebb torlódás, fennakadás nem tapasztalható. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca Sóstónhegyi út és Kemecsei út közötti szakasza útfelújítása. A munkálatok miatt az útvonalat teljes szélességében lezárták. Az érintett vonalon az autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Folytatódnak a Lobogó utca útburkolatjavítási munkák, aki teheti, kerülje az útvonalat. A Nádor utcán közműhelyreállításán dolgoznak, útszűkület lassítja a haladást. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a fő.

Jó reggelt, itt a kedd, augusztus 25, ezt mutatja a naptár, hát és ebből adódóan pedig tudjuk azt, hogy lényegében az utolsó nyári hétvége jön, rövidesen pár nap múlva. Na mi a terv, még egy utolsó balatoni csobbanás például jó az ötlet, viszont számoljon mindenképpen azzal, hogy rendkívüli árvaszúnyograjzás van most a Balatonon. A rovarok akkor tömegben jelentek meg, hogy felhőjük még a radarképen is láthatóvá vált, és ugye az árvaszúnyogok nem csípnek, és fontos ökológiai szerepet töltenek be a tó élővilágában, viszont tömeges megjelenésükkel most már beszennyezik az épületeket, a járműveket, az árvaszúnyogok elhullott tetemeiből származó por ráadásul allergiás tüneteket is válthat ki, és a szélvédőre kenődve életveszélyes helyzeteket teremthetnek a közlekedésben. Például egy autós arról számolt be, hogy az M7-esen Siófok térségében hatalmas árvaszúnyog felhőbe hajtott az esti órákban, vagy pedig a szélvédőre kenődő rovartömeg és a ráhulló eső miatt szinte másodpercekig teljesen vakon vezetett, és mivel az árvaszúnyogok nem vérszívók, kémiai gyérítésük nem indokolt. Jelenlétük ellen a mesterséges fények lekapcsolásával lehet jóformán egyedül csak védekezni. Megkeserítik azért a balatoni turizmust is, na meg a turisták életét is. Az árvaszúnyogok ezt mindenképpen kalkulálja azért bele. Mondjuk nappal még egész jól el lehet lenni, este viszont már hát kicsit problémásabb a helyzet. És hogy mi újság Nyíregyházán, mindjárt kiderül a hírekben, pontban 8-kor a Besten.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, különösebb torlódás, fennakadás nem tapasztalható. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca Sóstónhegyi út és Kemecsei út közötti szakasza útfelújítása. A munkálatok miatt az útvonalat teljes szélességében lezárták. Az érintett vonalon az autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Folytatódnak a Lobogó utca útburkolatjavítási munkák, aki teheti, kerülje az útvonalat. A Nádor utcán közműhelyreállításán dolgoznak, útszűkület lassítja a haladást. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Szeptember közepén ismét Tirpák Fesztivál. Érmek születtek a strandbirkózó versenyen. Kis Dániel vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény versenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Megelevenednek a Tirpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én, 13-án ismét benépesül a Kossuth tér. Jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját, és beadatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyermekprogramok, vadászkutya bemutató és koncertek is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket. A délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársoli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre. Erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. A Nyírsportese versenyzői is részt vettek a hajdunánási Hódos Imre SS strandbirkózó versenyén. Az egyesület 5 versenyzője tisztességgel helytállt. Mindannyian éremmel térhettek haza. Az U8-as korosztálytól az U18-ig nevezte versenyzőit Pocsai István edző. 2 ezüst és 3 bronzérem született a miénknél. A sportolók számára a verseny remek felkészülési lehetőség volt a szombaton megrendezése kerülő 10. Sóstókupa nemzetközi nyílt strandbirkózó versenyre. Számolt be róla a nyíregyházi sporthírek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

jó reggelt, így 8 óra után pedig foglalkozunk egy kicsit a kedvenc testrészünkkel, hasunkkal, mert hogy a Tirpák Fesztivál keretein belül a jól ismert, számunkra jól ismert tirpák ételeket rövidesen újra kóstolhatjuk majd, viszont a Budapesten jár, akkor lehet, hogy érdemes megnézni és kipróbálni az Asztalnál a város néven indított nagyszabású akciót, ami egészen szeptember 6-áig tart. A résztvevő mintegy 40 vendéglátóhelyen ugyanis kedvezményeket kaphatunk, vagy pedig ajándéksört, fagyit, illetve más italokat, és sokat olyan ajánlat is, amelynek keretében egy steak vacsorán féláros 50%-os kedvezménnyel is részt lehet venni. Budapest számos legendás éttermében, bárjában, pizzériájában és több típusú vendéglátóhelyen kihasználhatjuk az exkluzív lehetőségeket, ráadásul nem is kell előre mindenhez regisztrálni. Lehet például kóstolni sushit, házias magyar fogásokat, megismerkedhetünk a vietnámi konyhával, sőt, kipróbálhatjuk az autentikus libanoni konyhát is, vagy pedig egyszerűen belakhatunk libamájból, kecsegtető a dolog. Érdemes megnézni és utána nézni Asztalnál a város néven. Így fut az akció egészen szeptember 6-áig. Ha pedig étteremben vagyunk, és nem feltétlenül vagyunk képben a borra valós témával, akkor érdemes maradni, mindjárt erről is lesz majd néhány szó, és utána pedig az óra közepén, ugye 8:30-kor jön ma is, vagy csak 10 perc rovat, itt a Best reggelben.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, indul a kedd, a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Szép napot, van egy jó ötletem, menjünk étterembe, és hogyha adunk balra valót, akkor adódik a kérdés, hogy ez hova kerül, hogyan kerül és mi lesz vele. Hát akkor néhány fontos info ezzel kapcsolatosan. A balra valókat SZIA-mentes módon ki lehet fizetni a munkavállalóknak, ugyanis a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevétel 20%-át szétoszthatják a dolgozók között felszolgálási díjként, és az így szétosztott összeg ráadásul SZIA és szocho mentes. A kifizetőnek így az adott borravalókból csak a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot kell levonnia, a rendelkezés pedig a helyi kereskedelmi hatóság által étteremként, vagy pedig cukrászdaként nyilvántartásba vett vendéglátó üzletek alkalmazhatják. Na és akkor mi a különbség a szervizdíj és a borravaló között? A szervizdíjjal azt fizetjük ki, hogy kihozzák nekünk a kávét, felszolgálják az ételt, vagy éppen elmosogatják a szennyessé vált edényeket, egy szóval törődnek velünk, és a magyar szokások értelmében a számla végösszegének 10%-a az a borra való, amit kifejezetten a felszolgálók számára fizetünk ki hálából, nyilván, hogyha meg vagyunk vele elégedve. Nem csak nyáron, hanem ősszel is igazán jó fogásokat kóstolhatunk meg szerintem országszerte. Viszont közeledik a nyár vége, és adódik a kérdés, milyen volt a nyári szünet régen, és milyen most? Na hát erről beszélget Molnár József és Szakács Tibi, itt a Bestem, ez a Csak 10 perc témája, 8:30-kor.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket
1: szeretik. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Köszöntöm ma is a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Hát nagyon érdekes témát hoztunk ma is, de gondolom, hogy ezt már nem kell elmondanom. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, csoda szép napot kívánunk neked. Szia!
3: Köszönöm szépen, eddig összejött a csoda szép.
2: Álmodozzunk már egy kicsit, arra kérlek. Emlékezzünk vissza a mi gyermekkorunkra. Nálunk hogy teltek a nyarak? És ilyenkor nekem olyan emlékképeim vannak, én mindig a nagyapáméknál, falun, vidéken voltam, és ott bicikliztünk, motoroztunk, megterveztük saját magunknak a napi elfoglaltságainkat, rengeteg barátommal ott jöttünk, mentünk, és fociztunk, hát egyebeket, nem kezd bemutatni, hogy milyen játékokat játszottunk mi. Na most, ha visszarepülünk az időbe jelenlegi korszakunkba, akkor viszont én azt látom, hogy ezek a mostani nyarak, ezek hát nem tudom, a mostani fiataloknál mennyire hasonlítanak ezekre a dolgokra, és a mostani szülők mondjuk egyáltalán fordítanak-e gondot arra, hogy mi történik a gyerekkel nyáron. Nem a táborokról akarok veled beszélni, csak az, hogy átalakult-e egy picit a gyermekeknek a nyári szünete, meg az élete, mennyire tervezhető ez az egész dolog, vagy pedig csak úgy ahogy esik, úgy puffan a nyaruk a gyerekeknek.
3: Azok a gyerekek, akik nem voltak ilyen szerencsések, hogy vidékre menjenek annak idején, ők maradtak a városban, őket hívták úgy, ugye nyáron is, hogy a kulcsos gyerekek, akiknek tényleg ott lógott a nyakukba, meg a nyakunkba ez a kulcs, és gyakorlatilag kaptunk egy olyan 10 hétnyi időt, amit tölthettek a gyerekek azzal, amivel csak szeretnék. Nyilván a szülőknek azért ez egy nagy kérdés volt egykoron is, hogy amikor még felügyeletre szoruló gyerekük volt, akik még olyan korú volt, hogy nem biztos, hogy a kulcsot is a nyakába lehetett takasztani, hogy akkor ő nekik hogyan telt a nyár. Biztos emlékszel arra, hogy amikor szeptemberben visszamentünk az iskolába, legalábbis ilyen 5. osztálytól kezdődően, akkor az első dolgozat magyarból az ugye az volt, hogy a nyári élmények. És ugye volt, amikor ezt vagy megbeszéltük osztályfőnöki órán, vagy magyarul órán írtunk belőle egy dolgozatot, és azért azt kell mondani, hogy azért abban az időben itt a 80-as évek környékén, de még a 90-es évek elején is azért ezek nagyjából hasonló élmények voltak. Ebben volt egy-egy hétvége szülőkkel, családdal itt-ott, esetleg egy-egy hét, még ugye akkor ilyen, hogy Lengyelország, Románia, akkori Csehszlovákia, azért nagy dolgok voltak, ezek hát világlátott gyerekek lettek, akik
2: gazdag gyerekekről beszélsz azért, mi a Balatonon nyaraltunk, akkor ugye voltak ilyen jellegű dolgok, és ugye akkor még voltak ezek a vállalati üdülők.
3: Pontosan, ezek a szott üdülők, amiket ugye annak idején úgy hittak.
2: Igen.
3: Az ugye egy más világ volt, tehát hogy azért akik oda eljutottak, vagy eljuthattunk, azért az egészen másféle élményekről számoltunk, de én azt gondolom, hogy nyilván a szüleinknek annak idején ugyanúgy fejtörést okozott, hogy biztonságban hol tudja a gyerekeket, vagy a saját gyerekét, és így ezek a csoportok, meg bandák, meg gyermekközösségek összejöttek. Nagyon érdekes, hogy most sokszor arról beszélnek, hogy bármilyen fajta, és mondod, hogy ne beszéljünk a táborokról, akkor nem beszélünk a táborokról, de hogy rengeteg tábor van, ahova gyerekeket el lehetne küldeni, és hogy nagyon sokszor azért a szülőknek nagy feladatot jelent, hogy találjon olyan tábort, amit esetleg meg tud fizetni, és még a gyermekét is érdekli. És azt gondolom, hogy itt jutottunk el a legfontosabb dologhoz, hogy azt gondolom, hogy éppen amiatt, hogy a internetről, televízióból és mindenhonnan annyi fajta féle információ zuhan rá a gyerekekre, hogy most már nagyon nehéz felkelteni az érdeklődést, hogy idézélve tett egy szott üdülővel, meg egy faluban eltöltött egyhetes programmal, hogy ez, hogy a gyerekek otthon maradnak, és marad az internet szinte egyes egyedül, és már át sem kopognak a szomszédba a másik gyerekhez, ez azért azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez már ijesztő mértékeket tud ölteni.
2: Hát nem kell átkopogni, ráír messengeren, meg ilyen social media
3: felületen. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a fajta interakciók a gyerekek között elmaradnak.
2: Azt mondod, hogy akkor a gyerekek is felnőttesednek? Tehát ugye miután a mi életünkbe is belevette magát ez az egész online világ, akkor tulajdonképpen a gyermekek nem focizni fognak, hanem úgy fognak focizni, hogy monitoron.
3: Nagyjából egészében igen, illetve azt tenném még hozzá, hogy nyilván, hogy amit a gyerekek a szülőktől látnak, nyilván a saját életükben nagyrészt azért azt fogják beleépíteni, tehát ottól a szülő kezéből sem esik ki a telefon, akkor ott az nehéz azt mondani a gyermeknek, hogy te meg azért tedd már le néhány percre egy nap alatt. De az biztos, hogy ezeknek a gyermekeknek, hogy a 21. században élik a gyermekkorukat, egészen más ingerküszöbük van, amivel az ő érdeklődésük közt az kiváltható vagy fenntartható, ez biztos, hogy ma nehezebb kérdés. Bár ugye ott van a rengeteg tábor, de hát azt kell mondani, hogy el kéne odáig juttatni a gyerekeket, hogy legalább egy napot eltöltsenek, hogy legalább hatással legyen rájuk. És nagyon sokszor látszik, hogy sok gyerek erre alapvetően nem bevő. A szerencsések azok a családok, vagy azok a szülők, akik azt mondják, hogy megtehetik, hogy a gyermekeknek több tízezer forintos összegeket fizetnek ki egy hétre, és a gyermek esik egyik táborból a másikba. De döntően azért nem ez van. Vannak ezek a túlélő táborok, mint ezek a vidéki dolgok, erdőszélén, falu végén, rétaján. Egyre kevesebb olyan gyerek van, aki ebben meglátja azt a fajta fantáziát, mint vadregény, mint azok az ifjúsági olvasmányok.
2: Fú, pedig ezek annyira jókoron.
3: Így van, hát hogyha most visszagondolsz, azért olvastuk a Téli bereket, olvastuk a Tüskevárat, tehát az pontosan erről szólt annak idején, hogy a városi gyermek hogyan lát meg és talál meg egy másik világot. Hát azt gondolom, hogy erre egyre kevesebb esély van, hogy fenntartható érdeklődést tudunk kiváltani a gyerekeknél, mert felgyorsult az ő életük, felgyorsult a miénk, és már nincs sok a nyárból.
2: Mi van akkor, amikor egy szülő nem enged nyári szünetet? Gondolok itt arra, hogy olyan tematikus táborokat választ, ahol tulajdonképpen felkészíti a gyermeket a jövő évi iskolai kihívásokra.
3: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kétélű kard, mert nyilvánvalóan valamilyen szinten azért az jó volna, hogyha a gyermek nem felejtene el mindent, de ha ebben a közel 10 hétben nincsen pihenés, és szó szerint azt mondom, hogy ez a semmittelés, amiben a gyerek csak néz ki a fejéből, és nincsen óra, nincs pontosan hova menni, pontosan mit csinálni, hány oldalt megcsinálni, hány feladatot elvégezni, akkor azt gondolom, hogy egy idő után, ha nem hagyjuk a gyerekeket pihenni, akkor ez évközben nagyon hamar látszódni fog azokon a jegyeken, amiket a gyerekek hoznak.
2: Mert hát tulajdonképpen lehet, hogy még ez visszaüt majd.
3: Visszaveti, pontosan. Nagyon sokszor az látszik, hogy azért ezek a gyerekek, akik azért megvannak terhelve, és mondjuk azt, hogy a mi időnkben azért nem volt annyira jellemző, hogy mindenkinek mindenfajta féle magánórákra kell járni, de most azt mondjuk, hogy nagyon sok gyerek mondjuk heti 2-3 alkalommal még egy másfél órát, vagy kettőt még nyelv órákon.
2: De jó, hogy ezt felhoztad. No. mert jött ilyen hallgatói visszajelzés, hogy nálunk a nyár az nyelvtanulással történik. Józsikáik nagyon élvezik.
3: Igen, hát lehet hogy ez feltétlenül a gyermek, hogy kénytelen úgymond kiszolgálni a szülőnek az elvárását, hogy ugyanilyen jó neked, hogy egész nyáron tanulunk, de azért ne legyünk abban vakok, hogy pihenés nélkül nem lehet semmit újra tervezni, vagy újra terhelni. A pihenés, ahogyan meg korábban beszéltünk erről, az nem semmittevés, hanem a pihenésnek nagyon fontos szerepe van, akár a tanulásban, az ész, az értelem pallérozásában, tehát ez sem lehet éjjel-nappal is nyakló nélkül, tehát az sem jó, amikor a gyereknek 20 kötelező olvasmányt adunk a kezébe. Azt gondolom, hogy ebben az egészséges utat mindenki megtalálhatja az egyensúlyt, ha egy kicsit visszagondol arra, hogy mit tennék én szívesen a gyermeken helyében.
2: Sziasztok! Azt írja a hallgató, hogy vállalkozó és a gyermeke mellette dolgozik a nyáron. Azt mondja, hogy nagyon örül neki, mert először is ugye nem kallódik el, szó szerint ezt írja, és még ráadásul pénzt is keres, és van ennek veszélye, Józsi?
3: Azt gondolom, hogy alapvetően ne a veszélyt lássuk benne. Nyilván nem tudjuk, hogy ez a gyermek ez hány éves, mert mondjuk egy 14-15 éves gyermeket ez már tud érdeklődni, még egy 6-9 éves nem feltétlenül. Tehát azt gondolom, hogy ha van egy olyan nyár, amikor a szülő felvillant valamit a saját életéből, a mindennapjaiból, ami addig annak a gyereknek ugye egy idegen világ, mert csak annyit lát, hogy apa anya reggel elmegy otthonról estére meg hazajön, akkor ez alapvetően tud jó lenni. Na itt van például egy olyan dolog, amikor azt mondjuk, hogy pénzt keresni, tehát azért annak idején sem volt nagyobb anyagi biztonsága a családoknak szerintem feltétlenül, mint ma van, és akkor ez nem volt valahogy a szülők által igény, hogy a gyerek pénzt keressen. A szülők keresse
2: a pénzt. Lehet a gyereknek az igénye. valamit mára meg akar venni, és akkor tervez vele meg, stb.
3: Ez abszolút jó, csak azt gondolom, hogy annak megint ott kell lenni annak a fajta önkontrollnak, hogy mire használjuk fel a nyarat. Arra, hogy a gyerek pénzt keressen, és mondjuk megtanulja a pénz fogalmát, és megtanulja az értékeket feltétlenül jól használni, vagy arra, hogy felkészüljön a következő tanévre. Tehát nem gondolom, hogy egyiket a másikkal feltétlenül ki kell írtani, de még egyszer mondom, az egyensúly azért nagyon fontos. Tanuljon meg a gyermeket, sok mindent a szülőtől, hiszen ez a dolga akár a szülőnek, hogy tanítson, akár a gyereknek, hogy tanuljon, de nagyon sokszor látszik azért az, hogy felborulnak az egyensúlyok, és a szülő olyan elvárásokat támaszt a gyermekével kapcsolatban, akár egy nyári munkával kapcsolatban is, ami mondjuk nem feltétlenül elvárható attól a gyerektől. Nem tudjuk, hogy a gyerek hány éves.
2: Letelt az időnk, viszont jönnek a hallgatói visszajelzések azzal, hogy az egész nyarat az ő gyermekük külföldön tölti, meg ez lesz, meg az lesz, meg amaz. Nem tudunk most ezekkel foglalkozni, és nézzék el a hallgatók, de nagyon jó, hogy ezeket elküldték nekünk, mert Isten igazából egy ilyen görbetükröt szerettünk volna mutatni ezzel az egész műsorral, annak vonatkozásában, hogy mondjuk egy 30-40 év távlatában hogyan zajlottak, és mostanában hogyan zajlanak ezek a dolgok, és egy család életében mit jelent egy nyári szünet, amikor van egy-két gyerkőc. És remélem ez sikerült. És Józsi, nagyon szépen köszönjük, és holnap pedig megint fogunk keresni. További szép napot kívánunk neked.
3: Nagyon fogom várni, és minden jót kívánok én is nektek.

0: Hírek előtt pedig néhány szó a várható időjárással kapcsolatosan. Jelenleg most szépen süt a nap Nyíregyházán is nálunk, viszonylag nyugi lesz, viszont az országban ez nem mindenhol lesz így, ugyanis a délkeleti határvidéken egy-egy hevesebb zivatar sem kizárható, amelyből akár még nagyobb méretű jég és akár 85 km/h szél is jöhet. Éppen ezért zivatar miatt Baranyabék és Csongrád-Csanád, Somogy, Tolnavas és Zala megyékre már citromsárga figyelmeztetést adtak ki a mai napra. Nálunk itt nyugisabb lesz a helyzet, Nyíregyházán 29 fok várható, és végül is viszonylag sok napsütés. Ha pedig nézzük a rekordokat, akkor ugye mondtam, hogy ma 29 fok lesz, de például 2011-ben Baján 39,2 fok volt, ami viszont még ennél is szerintem meglepőbb, 1980 Nagykanizsán mindössze másfél fok volt. Így a mai napon augusztus 25-én jönnek a frissek, itt a Best reggelben, szokásos módon óra egészkor, most majd 9-kor.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, különösebb torlódás, fennakadás nem tapasztalható. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca Sóstónhegyi út és Kemecsei út közötti szakasza út felújítása. A munkálatok miatt az útvonalat teljes szélességében lezárták. Az érintett vonalon az autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Folytatódnak a Lobogó utca útburkolatjavítási munkák, aki teheti, kerülje az útvonalat. A Nádor utcán közműhelyreállításán dolgoznak, útszűkület lassítja a haladást. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jön az első aquatlon bajnokság. Kezdődik a beiratkozás a Hittudományi Főiskolán. Munkálatok kezdődtek a Lobogó utcán. Kis Dániel vagyok. Szombaton rendezik az első Kovács Bütyök aquatlon élménybajnokságot. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része. A rendezvénynek a Bújtosi Városliget ad otthont. A résztvevők úszni és futni fognak. Az esemény fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre, így a rajtvonalnál akár tanárok és tanítványaik is találkozhatnak. A szervezők célja, hogy a kezdők és a rutinos sportolók egyaránt megtalálják a számukra megfelelő kihívást. Olvasható a város honlapján. Közzétette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A beiratkozást augusztus 26-a és 28-a között tartják, hétfőtől pedig kezdődik a tárgyfelvétel. A pótvizsgai időszakot augusztus 31-e és szeptember 12-e közöttre hirdette meg a Nyíregyházi Intézmény. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. Az intézményi ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Minden további információ elérhető a főiskola honlapján. Útburkolat felújítás zajlik a Lobogó utcán. A munkálatok a Szalagi és a Törzs utca közötti szakaszt érintik, írja a nyíregyháza.hu. A szakemberek a lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban a zavartalan munkavégzés érdekében ne álljanak meg. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 GB volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

9 óra után pedig nyárvégi programajánlatok a Best FM-től. Nézzünk például bele a Vidor mai felhozatalába. Például mutatványosok jönnek a Kossuth térre délután 4 órától. Kubik Tamás orgonaművész koncertjére is elmehetünk délután 16:30-tól a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templomban. Érkezik az Alapvetők zenekar a Kossuth térre 17:30-tól. És záratjuk a napot akár a Tűz zsonglőrökkel is. Este 9 óra szintén Kossuth tér. Lesznek még koncertek. Utolsó két koncert jön a Zeneshowstón 10. évadából. Holnap az Artíz is fog játszani jazz és népzene keveredését, szombaton pedig az egész Zeneshowstól felhozatalát, ami ugye június óta tart, majd a Mítosz fogja zárni rockzenével. És a családi nap hétvégére szombatra a Károly gyűjteményben a Mohácsi csata évfordulójának napjára várják önöket szeretettel egy emlékkiállítással, ingyenes táratvezetésekkel, online szabadulószobával, játékos foglalkozásokkal, a táratvezetések pedig 10 órától óránként indulnak majd.

0: Mi történt tegnap a városban, illetve a környéken? Megtudjuk, hiszen érkeznek a katasztrófa védelmi hírek Rutkai Dér Viviennel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tegnap 11 térségbeli helyszínen oltottak szabadtéri tüzet a tűzoltók. A legnagyobb kiterjedésű tűz Gávavencsellőnél a Bem József utca mögötti területen volt, ahol fél hektáron lángolt a vegetáció. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók álltak ott helyt, eloltották a tüzet. Tiszavasváriban az Erdő utcánál 1000 négyzetméteren égett a száraz fű, amelyet a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltottak el. Beavatkozásukat a hajdunálmási tűzoltóság visszaállítója segítette. További kisebb kiterjedési szabadtéri tüzek voltak Nyírmegyesnél 2, Kisvárdánál 3 helyszínen, Gyüre, Aranyosapáti, Tiszalök, Ibrány településeknél. Balesetek is voltak tegnap, kamion és mezőgazdasági vontató ütközött össze a 49-es számú főúton, ez Szamosbecs térségében. A csengeri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kamiont és a traktort is, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a közúti akadályt. Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Kékcsén a Fő utcában. A kisvárdai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járműveket, majd a helyszínen is után megszüntették a közúti akadályt. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek!
0: Mi is köszönjük a híreket, információkat és jó munkát, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenék!

0: Ezt szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: So what's not supposed to be about, baby? Get free up your mind, stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jövő kedden már szeptember elsője is bizony, szépen alakulnak a szeptemberi programok is, lesz újra Bababőrze Nyíregyházán, a Buzatéri piacon, szeptember 6-án reggel 6 és 14 óra között. Közeledik a Tírpák Fesztivál, és most már vannak róla információk is. Kossuth tér szeptember 12 és 13, például 12-én szombaton Korda György és Balázs Klár is fog majd koncertezni, és ráadásul vasárnap az Erdők Mezők Asztala Vad Gasztro Fesztivál is becsatlakozik lényegében a Tírpák Fesztiválhoz. Nagyon finom ételeket kóstolhatunk és illatolhatunk majd meg a levegőben. A gyerekek bizonyára már nagyon várják a Lego játékvárost, ez pedig majd szeptember 5-én lesz a Kossuth téren. Egésznapos Lego építési élmények, kreatív játékok, családi aktivitások, színpadi műsorok, koncertek, látványos installációk, robotika program, látványos fényfestés és számos meglepetés várja a legózni vágyó kicsiket, gyerekeket a Kossuth téren, Nyíregyháza belvárosában szeptember 5-én.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Még 3 napig számíthatnak forgalmi rendváltozásra, útlezárásra, a Korány utca végén, a vasúti átjáró irányából a Sószóhegyi útig. Terelő táblák, terelő nyilak jelzik a változást. A városon belül több közműfegylap helyreállítása zajlik, így például az Egyház utcán, a belső sávban, a Kert utcán pedig a Szent István utcára kanyarodó sávban okoznak útszűkületet a munkálatok, nem megszokásból közlekedjenek. Tartanak még az aszfaltozások a Rákóczi úton, a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán pedig 40 km/h sebességkorlátozáson érvényben. Körültekintőek legyenek Nagykálló és Nyíregyháza között közlekedők is. Itt továbbra is sebesség és forgalom korlátozáson érvényben. Vezessenek óvatosan, legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kívánok.

Elindult a kedd augusztus 25-e a Best FM-mel. Jó munkát, és hát tudjuk azt, hogy a munka olyan, mint a wifi, amikor tényleg keren, akkor pont nem működik. Ha pedig meetingre készül rövidesen, akkor erről pedig tudjuk, hogy a meeting az a hely, ahol 10 ember 30 percig beszél arról, amit egy ember három sorban el tudna küldeni e-mailben. Ez van! Mindenkinek jó napot, szép napot, holnap reggel ismét találkozunk reggel 6 órától a Best reggelben, a folytatásban már Sandy Hajnél.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: igazán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zárul a Vitaktív éves programsorozata. Várják a nevezéseket a futsal bajnokságokra. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket. Mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
4: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat. Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
3: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb, szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk 11 órakor újra. 2026. augusztus 25-e van, kedd, ma Lajosokat és a Patríciákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled

Augusztus 25-e van, ma Lajosokat és a Patríciákat köszönhetjük fennévnapjuk alkalmából. A Lajos egy férfi név, germán eredetű, és az a jelentése, hogy híres harcos. Magyarországon már a középkorban is elterjedt, gondoljunk csak első Nagy Lajos királyunkra, aki 1342-től 1382-ig uralkodott, és uralma alatt Magyarország az egyik legnagyobb közép-európai hatalom volt. A név viselőihez gyakorlatilag

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan. What is fact? Should you be a reason for us to change?

0: még megismer. Maglóczky Tibor kutyakiképzővel mióta készítjük ezt az interjú sorozatunkat a kutyákról, hát már több mint 40 adáson vagyunk túl, lehet, hogy Tibi se számoltam el, vagy még. A lényeg az, hogy folyamatosan rájövök, hogy valamit mi nem jól csináltunk a bodzával, de szerintem azért is jó ez a sorozat, mert hogy tényleg még az ember akkor is tanulhat, 10 éves a kutyája, ugye így van ez, Maglóczky Tibor a vonal túlvégén. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat! Mindig tanulunk. Az, aki 10 éve kutyázik és 10 éves a kutyája, az is, aki 30-40 éve kutyázik, és tud minden nap újat tanulni. Nyilván nagy valószínűséggel más szinten van, mint az, akinek nincs olyan hosszú ideje tapasztalata, meg attól is függ, hogy hány kutyával foglalkozott, mert minél több kutyával foglalkozunk, annál inkább látjuk, hogy mennyi újdonságot tudnak még okozni, meg új dolgot tudnak okozni a kutyák.
0: Igen.
1: Még nekünk is.
0: Hát meg minden kutya más és más, ugye azt
1: és
0: mondtad.
1: Minden kutya más, igen. Így van, és minden helyzet más, és nagy valószínűséggel minden megoldás is más, még akkor is, hogyha hasonlít.
0: Igen. Hát ma azért is mondtam ezt egy kis visszautalással, hogy sok dolgot elront az ember, hogy amikor hozzánk került a bodza, ugye a Beagle kiskutyusunk, akkor te eljöttél, és beszélgettünk erről itt a lakásban, hogy mégis mit szeretnénk a kutyával, stb. És akkor ugye már te mondtad, hogy bizonyos szabályokat le kell fektetni, hogy ez tök jó, és mi a férjemmel megbeszéltük, hogy az egyik szabály az lesz, hogy a kutya nem alszik az ágyba. Tehát, hogy minden szobában van fekhelye, majd alszik ott, és tehát, ahogy szoktuk mondani, mindent feladtunk, minden megdőlt, és a bodza bejön az ágyba este, aztán utána átmegy a fotel, reggel felébreszt, visszajön, tehát egy ilyen tök jó, hogy ott van a kutya, de egyébként ő sem pihen, mi se rendesen, nem tudjuk végig aludni a dolgot. Jó-e az, hogyha az ember együtt alszik a kutyájával?
1: Ez mindenkinek a saját döntése.
0: Aha.
1: Egyébként a kapcsolat szempontjából jó, tehát a kutya ott szeret lenni, ahol a gazdi.
0: Uh-huh.
1: Ha van bizalom a kutya részéről a gazdi felé, akkor oda fog bújni. Bebújik a takaró alá, hozzábújik az emberhez. Nagyon kellemes érzés egyébként. Ezt nem lehet tagadni. Egészségügyi szempontokat figyelembe véve, hogyha valaki nagyon allergiás, nyilván nem jó, de akkor az a lakásban sem fog kutyát tartani,
0: igen,
1: mert arra is allergiás. Hát a kutya szőr az ágyban, ugye? Tehát nyilván akkor ezt elég sűrűn kell,
0: igen,
1: mosni az ágyneműt, porciózni, stb. Azért mondtam, hogy mindenkinek saját döntése, viszont ha eldöntöttük, hogy felengedjük a kutyát, akkor utána nagyon nehéz leszoktatni.
0: Igen, én már nem is
1: ha
0: akarom.
1: Eldöntjük azt, igen. Ha eldöntjük azt, hogy nem fog feljönni, ahogy ti is indítottátok a kutyás életeteket,
0: igen,
1: akkor azt meg be kell tartani. Mert utána szembesül az ember, hogy ha egyszer-kétszer enged, akkor a kutya az mindig be fog próbálkozni.
0: Uh-huh.
1: És akkor ott van az, hogy most ellágyulunk, és na jól van, akkor gyere. Vagy tényleg tartjuk magunkat a szabályokhoz, és azt mondjuk, hogy figyelj, ide nem.
0: Uh-huh. Ide nem. Igen. Hogy igen. Vagy ez van, vagy az, de amellett akkor tartsunk ki, meg gondolom azért a kutyának is lelkitörés, mint ami ott alszik. Egy csomószor azt egyszer csak mondjuk, hogy ne jó van, befejeztük. Tehát, hogy akkor nem is érti, nem? Hogy most mi történt, hogy valamit rosszul csinált.
1: Igen. Lehet olyan megoldás is, hogyha jól tudjuk kezelni a kutyát, és következetesek is tudunk lenni, akkor azt is ki lehet alakítani, hogy adok neki egy jelet én, hogy na, akkor, aha, most gyere, és akkor feljöhet. Tehát nem az van, hogy bepróbálkozik hajnal fél háromkor, mert azt mondja, na most mindenki nagyon mélyen alszik.
0: Akkor majd most én is ébredezök, igen.
1: Nagyon jellemző, hogy hopp, reggel arra ébred az ember fél hétkor, hogy hát a kutya még, mikor lefeküdtünk, ott volt a helyén, most meg már itt van az, igen, ágy végén, jaj, ezért nem tudtam kinyújtani a lábam, stb. Úgyhogy bepróbálkoznak, és
0: megtaníthatjuk akkor jelre, hogy akkor na most jöhet.
1: Igen, igen, tehát ez lehet, és ez lehet egy jó megoldás, mert mint minden más feladathelyzetben, ha jelet adok a kutyának, és arra teljesít, akkor van jutalom. Ha ezt le tudom tiltani, le tudom gátolni, akkor most az egy feladat. Jó, és akkor ez nem okoz lelkitörést, mert feladatként fogja fel.
0: Értem, tök jó,
1: de
0: amit mondasz.
1: Következetesnek, aha, kell lenni, mert hogyha ő hajnal fél háromkor próbálkozik, és észreveszem, és nem engedtem meg neki, akkor le kell tudnom állítani.
0: Fél hát háromkor is neveljünk, hát tök jó, persze.
1: Így van. Tehát, hogyha a következetességről beszélünk, az nem igazodik órához, hanem, igen, az adott eseményhez igazodik. Ha fél három, akkor fél három.
0: Ja. Na, hát innen folytatjuk legközelebb. Érdekes kérdéseim lesznek még a kutya és az ágyban alvás kapcsolatáról. Maglóczky Tibor kutyakiképzővel, trénerrel beszélgettem ma is.

0: Augusztus 25-e van, Isten éltesse a Lajosokat és a Patréciákat. Szendi Hajni vagyok, és megyünk tovább, jön nálunk a kalendárium. Hát az első dátumunk 325 lesz, amikor is ezen a napon befejeződött a Nikeai zsinat. A Keresztény Egyház első egyetemes zsinatát 325 májusában hívta össze Konstantin császár a kis-ázsiai Nikeában. A tanácskozás célja az volt, hogy egységesítsék a keresztény tanokat, különösen a Jézus isteni mi voltáról szóló vitákban. A zsinaton megszületett a Nikeai hitvallás, amely azóta is a keresztény hit alapköve. Emellett döntéseket hoztak az egyházi fegyelemről, és arról is, hogy mikor legyen húsvét. A zsinat 325-ben ezen a napon zárult le, és hát ez alapjaiban határozta meg az egyház történetét. 1718-ban az osztrák-török háborút is lezárták augusztus 25-én. Az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia között hosszú ideig tartó háborúskodás után 1718-ban békét kötöttek. Ennek eredményeként a Habsburgok nagy területeket szereztek, köztük a Temesközt és Belgrádot. A béke jelentős erőviszonyváltozást hozott Dél-Kelet-Európában, hiszen az oszmánok befolyása gyengült. A szerződés idéglenes nyugalmat hozott a térségbe, bár az ellenségeskedések később újra fellángoltak. Mindez jól mutatja, mennyire változékony volt a térség történelme a 18. században. Megindult az első vasútvonal Angliában 1825-ben ezen a napon. Stockholm és Darlington között indult ez el. A vasútvonalat George Stephenson tervezte, és elsősorban szén szállításra használták, de hamarosan már utasokat is vittek. A kezdetben gőzmozdonnyal működő járat a közlekedés történetében kiemelkedő fontossággal bírt, hiszen megnyitotta az utat a vasúti közlekedés rohamos fejlődés előtt. A vonal sikere világszerte inspirációt adott más országoknak is, hogy építsenek vasutat. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy ezzel vette kezdetét a modern közlekedés korszaka. 1875-ben, augusztus 25-én a brit úszó Matthew Webb elsőként teljesítette a La Manche csatorna átúszását. A 34 kilométeres távot 21 óra 45 perc alatt tette meg, kizárólag mellúszásban, segítség nélkül. Az esemény világszenzációnak számított, hiszen addig senki sem gondolta, hogy a hideg vízben és az erős áramlatokban ez bárhogy is lehetséges lenne. Webb neve azóta egyet jelent a kitartással és az emberi teljesítő képesség határainak feszegetésével. Az úszó ezzel örökre beírta magát a sport történelmébe. Felszabadult Párizs a II. Világháború idején 1944. augusztus 25-én. A szövetséges csapatok és a francia ellenállás felszabadította Párizst a német megszállás alól. A város 4 évig állt a náci uralom alatt, ami hatalmas megpróbáltatásokat hozott a lakosság számára. A felszabadulás napja máig a francia történelem egyik legmeghatározóbb és egyébként legbüszkébb pillanata is. A francia főváros utcáin hatalmas ünneplés kezdődött. Az emberek virágokkal, zászlókkal fogadták a bevonuló szövetségeseket. Ez a nap a szabadság és az ellenállás győzelmének jelképévé vált. De ha már ott tartunk, hogy felszabadult Párizs, akkor folytassuk azzal, hogy függetlenné vált Fehér Oroszország. 1991. augusztus 25-én a Szovjetunió széthullásának részeként Fehér Oroszország kikiáltotta függetlenségét. Az esemény a balti államok és más szovjet tagköztársaságok hasonló lépései után történt. Ez része volt annak a folyamatnak, amely az egész szovjet birodalom megszűnéséhez vezetett. A függetlenség kikiáltása után az ország saját politikai és gazdasági útra lépett, bár szoros kapcsolatban maradt Oroszországgal. Az augusztus 25-i dátum azóta a fehér orosz történelem egyik legfontosabb mérföldköve. Ez a nap a nemzeti önrendelkezés jelképévé vált náluk. Ez volt mára a kalendárium.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Moziban megyünk, mindig csütörtökön jönnek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Természetesen ez most is így lesz, debütál majd az Akik igazán számítanak című francia vígjáték, a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm, a Kutya csillagkép című amerikai sci-fi, aztán jön a Nyolc lábú követők című angol horror, a Ted és a csodalámpa, valamint a Túlélés című dél-koreai filmdráma is. Na akkor röviden mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni, egyébként ez a nap lesz az, amikor augusztusban utoljára jönnek újdonságok, következő premier dátum bizony az már szeptemberre esik majd. Akik igazán számítanak, ezzel a címmel debütál 16 éven felüliek egy francia vígjáték. A 30-as éveiben járó magának való férfi Jean a külvilágtól elzárkózva él. Egy nap váratlanul megismerkedik Rose-zal, a három gyermekes életörömmel teli anyával. A nőből sugárzó természetes derű, a nyitottság fokozatosan áttöri a férfi maga köré növesztett páncélját. A két ember között tehát egy váratlan, erős kapcsolat alakul ki, amely mindkettejük életét teljesen új úton indítja el. Erről szól az Akik igazán számítanak. Debütál a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm is. Kérem szépen, a húzó név ebben a filmben nem akármilyen. Chris Evans, de ha nem lenne elég, akkor ott van benne Anya Taylor-Joy, Salma Hayek és még John Malkovich is. Édesanyjuk halála után Joan és testvérei egy rejtélyes vulkánkitörés jóslatától vezérelve kötelességüknek érzik a föld megtisztítását. Radikális csoportjuk eltérít egy elbűvölő jótékonysági gálát, és három valószínűtlenül túszt ejt egy áldozati rituáléra. A hősüket, a filmsztár Mike Tylert, gonosztevőjüket, a pragmatikus hideg milliárdos Ben Bracken, és a szerelmüket, egy szerencsétlen előadó művészt, Katie-t. Ahogy az éjszaka káoszba fordul, egyszerre kezdődik egy belső utazás és egy külső kaland, ahol elmosódik a határvonal a teljesítmény és a hit, valamint a megváltás és az áldozatvállalás között. Különleges a téma, jó a szereposztás, jó lehet a film, és Kiválasztottak a címe. Kutyacsillagkép, ezzel a címe jön egy amerikai sci-fi, ami hát kérem szépen arról híres többek között, hogy Ridley Scott a rendezője, tehát erre a filmre mindenféleképpen oda kell figyelni, és hát Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin a húzó nevek. Ridley Scott egy nagyon izgalmas, nagyszabású thrillerrel tér vissza most a mozikba. A sztori egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, az emberség viszont döntés kérdése. Hick, a fiatal pilóta és képzett túlélő, Blengli jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen poszt-apokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja a férfit, ő hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. A Peter Heller Letaglózó azonos című könyv sikere nyomán készült filmben kiderül, hogy a túlélésről azért sokaknak egészen más az elképzelése. Jön a Nyolc lábú követők című angol horrorfilm is, Christopher Smith rendezése. Egy új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten. A vezetőség influencereket hív a nagyreményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hadatámad rájuk, amik kommentelni vagy sztorizni biztosan nem fognak, de azért szívesen követnek mindenkit. Erről szól a film. Érkezik a gyerekeknek a Ted és a csodalámpa, ez egy spanyol kalandfilm, és hát természetesen 6 évesek fölötti korosztályt célozzák meg, és debütál a túlélés is, ez egy 16-os karikával érkező dél-koreai filmdráma, ami a háború után játszódik, amikor is ökológiailag lerombolt Egyesült Koreában az omegáknak nevezett, mutálódott kitaszítottakat olcsó munkaerőként hasznosítják. Az egyikőjük Mia kihasználja, hogy egy társa halála után a fogvatartói nem figyelnek és megszökik. A fiatal kormánytisztviselő és az Omega nyomába ered, de napról napra egyre jobban kételkedik abban, hogy az állami ideológia igaz-e vagy sem, és hát az sem tudja, hogy jó oldalon áll-e. Szóval egy ilyen sci-fi, egy szerintem sci-fi az, ami érkezik a hazai mozikba, bár filmdrámának mondják, szóval legyen akkor egy ilyen filmdrámás sci-fi. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki moziba megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Szeptember közepén ismét Tirpák Fesztivál. Érmek születtek a strandbirkózó versenyen. Kis Dániel vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Megelevenednek a tirpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én, 13-án ismét benépesül a Kossuth tér. Jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját, és beadatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezőkasztala Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyermekprogramok, vadászkutya bemutató és koncertek is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket. A délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként Madársoli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre. Erre táblák is figyelmeztetnek. A Sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Annyi sportese versenyzői is részt vettek a hajdunánási Hódos Imre SS strandbirkózó versenyén. Az egyesület 5 versenyzője tisztességgel helytállt. Mindannyian éremmel térhettek haza. Az U8-as korosztálytól az U18-ig nevezte versenyzőit Pocsai István edző. 2 ezüst és 3 bronzérem született a miénknél. A sportolók számára a verseny remek felkészülési lehetőség volt a szombaton megrendezésre kerülő 10. Sóstó Kupa nemzetközi nyílt strandbirkózó versenyre. Számolt be róla a nyíregyházi sporthírek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra, mostani frisseket is köszönjük szépen, én Szendi Hajni vagyok. Régen az emberek fölnéztek az égre, tudták, hogy merre van éjszak, éppen hol jár a nap, tehát hány óra van, egy-két szélből tudták, hogy lesz eső vagy nem, és mindig tudták, hogy éppen milyen a hold állása. Na, ha most fölteszem a kérdést, hogy ki tudja, hogy a hold milyen fázisban jár, szerintem így többségünk nem tudja. Tehát mindig akkor csodálkozunk rá, amikor éppen teli hold van, meg jaj, de szép. Minden esetre a holdat érdemes figyelni, mert hogy az egészségi állapotunkra is hatással van. Nem sokára ez lesz a témánk.

Ez a hatás, már is elmondom a BN cikke alapján. Ugye nyilvánvalóan mindenki föl szokott nézni az égre, és megnézi, hogy milyen a hold, bár egy napokban arról olvastam, vagy nem is tudom, egy asztrológus mondta azt, hogy régen abszolút természetes volt ez, hogy így fölnézünk az égre, ott a hold, és akkor megnéztük, hogy éppen milyen stádiumban van, de hogyha most a ma emberét kérdeznénk meg, akkor nem biztos, hogy erre tudnának válaszolni, mert hogy már annyira nem élünk itt együtt a természettel, teljesen mindegy nekünk, hogy éppen milyen a hold. Én azért meg szoktam nézni, és akkor teli hold van, olyan jól rácsodálkozok. No kérem szépen, a hold földre gyakorolt hatása évszázadokon át teljesen természetesnek tűnt az embereknek. Hold töltekor a korallok petéket növelnek ki, a gravitáció pedig árapály jelenséget vált ki, és a hold befolyásolja a föld forgásának sebességét is. Néhányan ma is úgy gondolják, hogy a nők menstruációs ciklusának is köze van a hold fázisaihoz, és szerintük a nők termékeny időszakát is a hold alakítja. Az az elképzelés, hogy a menstruációs ciklus és a holdfázisok összekapcsolódnak, ugye azonnan származik, hogy egy menstruációs ciklus kb. 28 napig tart, ami nagyjából megegyezik a holdfázisok hosszával. Újabb kutatások szerint egyébként nincsen semmiféle összefüggés. A 70-es, 80-as, 90-es években végzett kutatások szerint a melatonin szintünk változása is a holdfázishoz igazodik, tehát azt a hormont, ami az ébrenlét és alvás ciklusát szabályozza, egyes kutatások azt mondták régen, hogy bizony-bizony azt a hold befolyásolja. Nos, az alvásra is hat, népszerű az az elképzelés, hogy a telihold miatt nem alszunk jól, és azt egy kis létszámú résztvevőkkel végzett kutatás is igazolja, hogy a telihold hatással lehet az alvás minőségünkre. 2013-ban a Bázeli Egyetemen különböző holdfázisok idején végeztek vizsgálatokat 17 résztvevőn, akik 20 és 31 év közöttiek, illetve 16 főn, akik 57 és 74 év közöttiek voltak. Mindannyian egészségesek. A kísérleti alanyok ablaktalan, sötét szobákban aludtak a 3,5 napos kutatás alatt, és az alvás alatti agyi aktivitások mellett a melatonin és a kortizol szintjüket is megvizsgálták. A kutatás megállapította, hogy teliholdkor jellemzően felületesebben alszunk, vagy teljesen éberek vagyunk éjszaka, függetlenül attól, hogy nem is látjuk a holdat, hogy éppen milyen stádiumban van, tehát tényleg befolyásolja az alvás minőségét. És hát természetesen a mentális egészségünkre is hat. Egy másik elterjedt képzet, hogy a hold befolyásolja a kedvünket és a lelki egészségünket, valamint a telihold különösen agresszívvá tehet minket. Egy 1984-ben végzett felmérés szerint a bűncselekmények száma teliholdkor nőtt, egy 2009-es tanulmány szerint pedig a pszichiátriai intézményekben a szokásosnál jóval magasabb, nagyjából a duplája normálisnak telihold idején az ellátásban részesülők száma, mint máskor. A pacienseket a dokumentumok szerint erőszakos és akut viselkedési zavarral vitték be a pszichiátriára. Más kutatások tagadják a telihold és az agresszív viselkedés közötti összefüggést. Egy 1998-ban kiadott tanulmány nem talált különlegesebb összefüggést a holdfázisok és az erőszakos viselkedés között, csak úgy, mint egy 2019-es kutatás, amelyben 17.966 szemét vizsgáltak 10 éven át, és itt sem találtak bizonyítékot az agresszív viselkedésre telihold idején. Az, hogy még az efféle hiedelmek rendületlenül tartják magukat, valószínűleg abban van, vagy az az oka, hogy szükségünk van arra az érzésre, hogy nem egyedül vagyunk felelősek azért, ahogyan éppen viselkedünk. A jövőre nézve azonban talán mégis hatékonyabb lenne, hogyha saját testünk és elménk működését tanulmányoznánk az égi testekét helyett, hogyha válaszokra várunk, de azért mindenképpen javasolnám, hogy nézzünk fel az égre, és nézzük meg, hogy éppen milyen stádiumban van a hold, fogyó, növő, teli hold, és sorolhatnám, mert hogy jó lenne egy kicsit ezért a természetbe visszatalálni.

Sean Connery-re emlékezünk, aki sokak szemében a férfi volt. Igen, szóval hihetetlen karizmával rendelkezett. 1930-ban született augusztus 25-én Sir Thomas Sean Connery, a világhírű skótszínész, akit a legtöbben James Bond megformálójaként ismernek. Edinburgh munkás negyedében látta meg a napot, egyszerű családban, és nagyon fiatalon több szakmát is kipróbált. Talán nehéz elhinni, de volt teljes fiú, tengerész és még testépítő is, ez utóbbit nem tudom nehezen elképzelni, sőt, a színház világába mellékszereplőként került, de nagyon hamar felfedezték, hogy karizmatikus a megjelenése, és nagyon különleges az orgánuma. Az igazi áttörést 1962 hozta meg számára, jött az első James Bond film, a Dr. No. Connery összesen 7 alkalommal bújt a 007-es ügynök szerepébe. Alakítása máig etalonnak számít a karakter megformálásában. Az elegancia, a hűvös határozottság és a férfias sárm az ő játékában váltak Bond figura védjegyévé. Bár sokáig nehéz volt kitörnie a Bond skatujából, később bebizonyította, hogy sokoldalú és nagyon mély színészi eszköztárral rendelkezik. A 70-es, 80-as években számos kiemelkedő szerepet játszott el, köztük a Zardos, a Robin és Marianna vagy a Mern. 87-ben, aki legyőzte Al Capone című filmben nyújtott alakításáért, elnyert a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat is. Szerepei között gyakran megjelent a bölcs, tapasztalt mentor alakja. Például az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovakban, ahol Harrison Ford édesapját formálta meg, és én nagyon-nagyon jókat szórakoztam rajta, jó volt a humora is ennek a karakternek. Connery sosem felejtkezett arról meg, hogy ő skót. Büszkén vállalta nemzetisége kultúráját, identitását. Politikai kérdésekben is rendre megszólalt. Támogatta például a skót függetlenség ügyét. 2000-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, így lett hivatalosan a neve Sir Sean Connery. Visszavonulása után Spanyolországban és a Bahamákon élt, távol a reflektorfénytől. 2020-ban hunyt el, de filmes öröksége és ikonikus alakításai továbbra is élnek a nézők emlékezetében. Sean Connery egyike volt azoknak a színészeknek, akik egyszerre testesítették meg a filmsztárt és a hiteles művészt. Ahogy ő maga fogalmazta meg egyszer, nem érdekel, ha valaki Bondként emlékszik rám, rosszabb dolgokra is emlékezhetnének az emberek.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei

Szendi Hajni vagyok, és a mai életmód percek rovatunkban a nagyot hallásról, vagyis a hallás csökkenéséről lesz szó, ami a világon nagyon-nagyon sok embert érint. A nagyot hallás fokozatai persze változóak. Lehet enyhe, közepes vagy súlyos, gyakran lassan, fokozatosan alakul ki, és hát szerintem van szelektív hallás is, de ez egy másik adás témája lehetne. A hallás csökkenésnek számos oka lehet. Nos, hát a leggyakoribbak közé tartozik, amikor 50 éves kor fölött elkezdünk egy kicsit, hát nagyot hallani, hiszen nem hallunk már mindent úgy, szólunk, hogy ismételjenek meg egy-két mondatot, mert hogy a zajterhelés például addigra már sok lehet a fülünknek, a hangos zene, a munkahelyi zaj, a fülre nehezedő mechanikai sérülések is vezethetnek halláscsökkenéshez. Defertőzések miatt is kialakulhat, például középfülgyulladás, illetve bizonyos gyógyszerek mellékhatása is okozhatnak nagyot hallást. Ritkábban genetikai okok vagy hallóideg problémák állnak a háttérben. Fontos tudni, hogy a nagyothallás gyakran alattomos. Az érintett eleinte észre sem veszi, mert az agy kompenzálja a hiányzó hangokat. A leggyakoribb tünetek közé tartozik, hogy a beszédet nehéz követni, különösen zajos környezetben. Előfordulhat, hogy a hangok halkamnak tűnnek. A magas frekvenciájú hangok, például a női hangok vagy a gyermekhangok nehezebben hallhatók. A nagyothallás fáradtsághoz, koncentrációzavarhoz, sőt a társas kapcsolatokban problémákhoz is vezethet. A diagnózis felállítása hallásvizsgálat audiometria segítségével történik. A vizsgálat során meghatározzák, mely frekvenciákon van halláscsökkenés, és milyen mértékű az érintettség. Ez alapján az audiológus személyre szabott kezelést javasolhat. A kezelés módja halláscsökkenés típusától, súlyosságától függ. Enyhébb esetekben hallásjavító technikák, például fülhallgató, mikrofonos segédeszközök segíthetnek. Közepes és súlyos halláscsökkenés esetén a hallókészülék a leghatékonyabb megoldás. Ezek a készülékek felerősítik a hangokat, és jelentősen javítják a beszédértést. Fontos hangsúlyozni, hogy a legjobb a megelőzés. A fül védelme a hangos zajoktól, például koncertek, munkahelyi zaj ellen fülvédőt használjunk. Ezek kulcsfontosságúak. Rendszeresen menjünk hallásvizsgálatra, különösen ha elmúltunk 50 évesek, vagy ha a családban már volt valakinél halláscsökkenés. A nagyot hallás nem csak az időseket érinti. A fiatalok körében is egyre gyakoribb, a zajártalom miatt. A fejhallgató túlhangos használata, a zajos szórakozó helyek rendszeres látogatása bizony hosszú távon halláskárosodáshoz vezethet. A hallásvesztés nem feltétlenül jelenti azt, hogy visszafordíthatatlan egyébként a helyzet. A modern hallókészülékek, ilyen implantátumok, különböző rehabilitációs technikák révén a hallás ma már jelentősen javítható, és így az életminőség is fenntartható. Érdemes a családtagoknak, barátoknak is odafigyelni. Ha valaki gyakran kéri meg, hogy ismételjük el, amit mondtunk, vagy tévénézésnél azt veszük észre, hogy túl hangosra veszi a készüléket, akkor ez már intőjel lehet. A korai felismerés persze, és a kezelés segíti megelőzni a magányt, a depressziót, fenntartja a társas kapcsolatok minőségét. A nagyothallás kezelése tehát nem csak fizikai, hanem bizony szociális és lelki szempontból is fontos. Az audiológus, a fülorgégész, a rehabilitációs szakember együtt szokott működni, és így biztosítják a leghatékonyabb támogatást. Összefoglalva tehát a hallás védelme, a rendszeres ellenőrzés, a megfelelő eszközök használata segít abban, hogy a nagyothallás ne akadályozza mindennapi életünket, és hogy továbbra is élvezhessük a beszélgetéseket, a zenét, a körülöttünk zajló világ hangját.

Főzésben és a kezelésben a rendszeres mozgás kiemelkedően fontos. A séta, az úszás, a kerékpározás, vagy kifejezetten a lábizmait erősítő tornagyakorlatok segítik a vénás keringést. Emellett célszerű kerülni a hosszantartó állást vagy ülést. Időnként fel kell pócolni a lábunkat. A kompressziós harisnya is segíthet a vénák falának támogatásában, vagy ha már beduzzadt a lábunk, akkor csökkentheti a duzzanatot. Az egészséges étrend is fontos. A rostban gazdag ételek, a megfelelő folyadékbevitel, a sóbevitel mérséklése segíti a keringést, csökkenti a lábak ödémáját. A dohányzás és az alkohol túlzott fogyasztása rontja a keringést, ezeket is kerüljük. Súlyosabb esetben már az orvos gyógyszeres kezelést írhat elő, vagy műtéti beavatkozást is javasolhat, a lézeres kezelések is szóba jöhetnek. A viszér kezelése tehát komplex megközelítést igényel, életmódváltást, rendszeres mozgást, helyes táplálkozást, szükség esetén kompressziós eszközök és orvosi beavatkozások kombinációját.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jön az első aquatlon bajnokság. Kezdődik a beiratkozás a Hittudományi Főiskolán. Munkálatok kezdődtek a Lobogó utcán. Kis Dániel vagyok. Szombaton rendezik az első Kovács Bütyök aquatlon élménybajnokságot. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része. A rendezvénynek a Bújtosi Városliget ad otthon.

0: A résztvevők úszni és futni fognak. Az esemény fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre, így a rajtvonalnál akár tanárok és tanítványaik is találkozhatnak. A szervezők célja, hogy a kezdők és a rutinos sportolók egyaránt megtalálják a számukra megfelelő kihívást, olvasható a város honlapján. Közé tette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A beiratkozást augusztus 26-a és 28-a között tartják, hétfőtől pedig kezdődik a tárgyfelvétel. A pótvizsgai időszakot augusztus 31-e és szeptember 12-e közöttre hirdette meg a Nyíregyházi Intézmény. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. Az intézményi ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Minden további információ elérhető a főiskola honlapján. Útburkolat felújítás zajlik a Lobogó utcán. A munkálatok a Szalagi és a Törzs utca közötti szakaszt érintik, írja a nyíregyháza.hu. A szakemberek a lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban a zavartalan munkavégzés érdekében ne álljanak meg. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 GB volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek. Újra biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül sokan jártak már Londonban. Nekem ez egy ilyen bakancslistás hely. Lehet, hogy eljutok egyszer, lehet, hogy nem. Ki tudja. Minden esetre hamarosan London történelmi arcát ismerjük majd meg. Aztán Friedrich Antal séffel padlizsánt viszünk be a konyhába, de nem nézegetjük, hanem készítünk belőle egy jó haját.

Szendi Hajni vagyok, és utazzunk a Kilométerkő című rovatunkban. A következő napokban Londonnal ismerkedünk meg, ma London történelmi arcával. London Anglia fővárosa, egy olyan város, amelynek történelme több mint 2000 évre nyúlik vissza. Alapjait a rómaiak fektették le időszámításunk szerint 43 körül, amikor is Londinium nevű települést hoztak létre a Temze partján. A rómaiak hidakat, utakat, kikötőket építettek, ezzel előkészítve London későbbi gazdasági jelentőségét. Már ekkor a város stratégiai szerepet töltött be a Brit-szigeteken. A római uralom után a város fokozatosan hanyatlott, de a középkor folyamán újra felvirágzott. A középkori London nagyon-nagyon fontos kereskedelmi és politikai központtá vált. Ekkor épült meg a híres Tower of London, amely kezdetben királyi palotaként, majd erődként és börtönként szolgált. A városfalak és a bástyák védték a lakosságot, miközben a Temze partján élénk kereskedelem zajlott. Ekkoriban alakult ki a város főbb negyedeinek alaprajza is, amely sok helyen a mai napig még felismerhető. A 14.-15. században London politikai jelentősége tovább nőtt. A Westminster palota ekkor kezdett politikai központként funkcionálni, és hamarosan a brit parlament székhelyévé vált. Az apátságok és templomok, mint a Westminster apátság, nem csak vallási, hanem kulturális központként is működtek. A város lakossága gyorsan növekedett, és a kereskedelem fejlődése miatt egyre több iparos és kereskedő költözött ide. A 16. század Londonját már a reneszánsz és az udvari kultúra is befolyásolta. Itt született és működött William Shakespeare, aki a Globe színházban mutatta be műveit. A város kulturális élete virágzott, a kereskedelmi sikerek pedig megerősítették London gazdasági pozícióját. Ebben az időszakban kezdtek kialakulni a mai városnegyedek és a főbb utcák is. 1666-ban London történetének egyik legtragikusabb eseménye következett be. Ez volt a nagy londoni tűzvész. A tűz 3 napig pusztított. 13 000 ház lett a lángok martaléka, számos templomot, középületet is elfelejtettünk. Bár a lakosság nagy része túlélte a tűzvészt, a város súlyos károkat szenvedett. Utána a város újjáépítése viszont rögtön megindult, és megszületett a modern, téglaépületekkel és tágasabb utcákkal rendelkező London képe. Így London nem csak fizikailag, hanem tulajdonképpen társadalmilag is egy új korszakba lépett. A 18. században London a világ egyik legnagyobb városává vált. A brit ipari forradalom előkészítette a gazdaság és technológiai fejlődést. A Temze mentén egyre több kikötő, raktár épült, a hajózás fejlődése pedig a város kereskedelmi határát növelte. London lakossága egyre nagyobb lett, a külvárosok, a kereskedelmi negyedek is nagyon gyorsan fejlődtek. A viktoriánus korszakban London valóban a világ fővárosává vált.

cselekvések keveredtek. Ma London egy olyan város, ahol a római alapoktól kezdve a középkori erődökön át, a modern metropoliszig minden történelmi réteg felfedezhető, és ha Londonban járunk, ezt érdemes is megtenni.

0: Szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, mert hogyha akarjuk és van rá időnk, meg egy picit utána olvassunk, hogy a megváltozott klímával hogyan lehet azért jókat termeszteni az udvaron, akkor a kertünkben tényleg ilyenkor nyáron rengeteg zöldség és gyümölcs terem, mivel nagyon sok olyanról beszéltünk, ami a legtöbb embernek kedvenc, most elérkeztünk ahhoz, ami talán egy kicsit megosztóbb, ez pedig nem más, mint a padlizsán. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Úgy jól érzem, mert hogy ennek van azért egy olyan, nem tudom, olyan íze, vagy állaga, amit nem mindenki szeret.
1: Én magamból indulok ki, és azt mondom, hogy igen, megosztó, és igen, meg kell érni, vagy meg kell szoknunk, vagy meg, és úgy akkor megszeretjük. Uh-huh. Még ifjú titán koromban, még talán épp, hogy elvégeztem a szakács iskolát, kikerültem Erdélybe egy rövid kis vakációra, és ott akartak nekem adni, adtak is, paradicsomot töltöttek padlizsán krémmel, és mondom, Isten őriz, hogy én azt megegyem, megkóstoltam, de nem, hát ez szörnyű, hagyjatok már. Azóta fordult a dolog, és én nagyon szeretem a padlizsán krémet, akár az erdélyi változatot, amiben nincs majonéz, hanem fokhagyma van, főleg fűszerek vannak, össze van darabolva, és nagyon finom kis pikáns, és akár paradicsomba töltve is finom. Én a majonézzel elkevert verziót is szeretem, tehát abszolút mértékben. A padlizsán krém, úgyhogy az bejött nekem. A padlizsán egyébként tojásgyümölcsnek is nevezik. És,
0: no.
1: És egy, így is az angol nevez az eggplant, az is erre utal az angol elnevezés. Azért is érdekes, mert hogy annó dél-kelet-ázsiából származik, több ezer éve termesztik a padlizsánt. A hindi Drinya szóból származik a neve, és az arab kereskedők keresztül jutott el a földközi tenger térségébe, ahol megismerték az európaiak, aztán az angolok is, és a 18. századig például nem úgy nézett ki a padlizsán, mint ahogy most mi látjuk ezek a nagy lilákat, hanem azért volt eggplant a neve, mert világos, fehér színű volt, és tojás formája volt.
0: Meg se ismernénk, hogy az az.
1: De a mai napig is lehet ilyeneket kapni különben. Most már az a drágább.
0: Nyilván, persze.
1: Fehér kis tojás alakú padlizsánok, nagyon finomak, abszolút mértékben. Azóta már van a lilán kívül fekete, zöld, és egy csomóféle színben már pompázik. És a másik az, hogy ez is gyümölcs. Uh-huh. Csak hogy tudja, mert a
0: Már nem tudom, nem látod, hogy rezdő Isten az arcon, tehát amire eddig azt hittem, hogy zöldség az gyümölcs.
1: És magukat tartalmaz, ez most nagyon fut ez a dolog, uh-huh. Úgyhogy ez is gyümölcs, úgyhogy én nem tudom, hogy miért választja el a gyümölcsöt a zöldségtől, nekem ez zöldség volt mindig is, de igazából, tehát botanikailag ez gyümölcs. De lépjünk ezzel túl abszolút mértékbe. A padlizsán krémet az előbb már sztároltam, hogy én mennyire szeretem, úgyhogy amennyire szeretem, olyan receptet rakok föl.
0: Aha.
1: Ha lehet, akkor ez egy feta sajttal elkevert citromlével, petrezselyemmel, frittel, is petrezselyemmel ízesített, olívaolajjal készített. A padlizsánokat megmossuk, ha lehet, akkor egy kicsit megszurkáljuk, és 200-240 fokos sütőben egy 30 percig sütjük. Nem baj, hogyha megfeketedik a héja, úgyis leszedjük, tehát lehet hámozni. Így van, és akkor, amikor kiszedtük a padlizsán belsejét, azt szinte már krémessé válik, mert könnyen. Régen azt mondták, hogy fa késsel kell darabolni, én azt mondom, hogy az volt a lényeg, de hogy ne vas késsel, hanem rozsdamentes késsel dolgozunk, és akkor ez tökéletesen jó, mert hogy elszíneződik, és akkor egy szürke színe lesz, mert hogy a vas oxidációja miatt ilyen színt kap szerencsétlen padlizsánunk, de egy nagyon jó rozsdamentes késsel ez nem akadály. Ha lehet, akkor a forrót, akkor ne a legjobb késünket használjuk, sokkal életlenebbel is össze tudjuk vágni. Rakjunk hozzá fetasajtot, egy pici fokhagymát, olívaolajat, citromlevet, és turmixgépbe rakjuk bele, és össze turmixoljuk az egészet krémes állagúra. Az lesz, hogy érdekes, hogy az olívaolaj nem hígítani fogja, hanem sűríteni az egészet, mert a persze észszerű meg keretek között, úgyhogy nagyon finom kis ízt ad neki. Persze rakjunk bele sót, meg borsot, és a végén még rakjuk a nagyon finom friss petrezselyemmel elkeverjük, de ráér a végén tökéletesen.
0: Hát igen, mert az úgy megmaradok az ízem.
1: Egy-két órát a hűtőbe, hogy az ízek úgy összeérnek. Tényleg kell időnek, hogy összeérjenek az ízek. Én azt mondom, hogy a pitával ajánlom ezt a dolgot, de persze bármilyen friss kenyérrel is lehet enni, vagy pirítóssal is lehet enni. Én a pitát éppen azért, mert az fetához az úgy a pita illik azért is.
0: Nagyon jó.
1: Ez a kis rövid verzió, vagy egy kis rövid kis sztori a padlizsánról, meg a padlizsánkrémről. Én szeretem. Úgyhogy szeressétek ti is.
0: Jó, szeressétek ti is, gyerekek. Oké, Anti. Köszönjük szépen. Anti Zséf az amatőr oldalon ott lesz. Legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen. Szia.

Szendi Hajni vagyok, és már is ellátogattunk Japánba, ahol úgy döntöttek a nők, meg sok pasi is, hogy ők úgy szeretnének felesleges súlytól megszabadulni, hogy nem diétáznak, és nem is edzenek. Hát ez valami álom, nem? Tehát, hogy így nem tudom, jól hangzik. Ők viszont azt mondják, hogy helyette a diéta, meg az edzések helyett a légzés technika elsajátítása az, ami fontos. Ez lesz az, ami hát a súlyvesztést előidézik, mert hogy létezik egy japán légzés technika, amelyet a közösségi média az utóbbi időben fogyókúrás módszerként kezdett újra felfedezni. A Femke Fé feltette most a kérdést, hogy vajon tényleg ennyire egyszerű lenne a képlet, ennyire egyszerű lefogyni? Nos, a fogyásról szóló internetes trendeknek van egy egészen különleges tulajdonságuk, az, hogy mindig visszatérnek kisebb, rövidebb szünet után, csak mindig egy picit újra csomagolják. Ami egyik évben titkos keleti technika, néhány hónappal később már a legújabb wellness őrületként jelenik meg, lehetőleg azzal az ígérettel, hogy minimális erőfeszítéssel látványos eredményt érhetünk el. Most egy japán eredetű légzés technika került ismét a figyelem középpontjába. A módszert eredetileg nem klasszikus fogyókúrás programként alkották meg, mégis sokan azért próbálják ki, mert azt remélik, hogy a különleges légzés ritmus segítségével változtathatnak a testükön. Ki ne szeretné, ha a fogyáshoz nem kellene minden este mondjuk a futópadon kiküzdeni magunkkal, vagy súzókat emelgetni. Minden esetre a légzés olyan valami, amit egyébként úgy is csinálunk egész nap, szóval első hallásra ez talán szebb, mint ami valószínűleg a háttérben van. Mert hogy a légző gyakorlatoknak lehetnek élettani és relaxációs hatásai, ez egészen biztos, ezt tudjuk. Bizonyos technikák a testtartásra, a légzés kontrolljára, a közérzetre is hatással lehetnek. Azt azonban nem érdemes összekeverni azzal az állítással, hogy önmagában egy légző gyakorlat képes jelentős mennyiségű testzsírt elégetni. A módszer azért érdekes viszont, mert hogy egy olyan időszakból származik, amikor a testtudat, a légzés és a testtartás kapcsolatát egészen másképpen közelítették meg, mint a mai fitnessipar. A technika körül többféle változat, magyarázat is kering, így könnyű elveszni a látványos előtte-utána fotókban, a hangzatos ígéretekben. Minden esetre meg lehet nézni egyébként, hogy ez a dolog pontosan miről szól, és hogyha másról nem, csak arról, hogy lenyugszik a testünkben a lelkünk is, akkor szerintem már az is egy előre lépés, akkor is, ha nem fogyunk ettől. Szóval a technika egyik ismert változatában a mély belégzés után egy hosszabb és erőteljes kilégzés következik, miközben a test bizonyos izmait megfeszítik. A gyakorlat lényege elsősorban a légzés tudatos kontrollja, a testtartás. A módszer gyakran Miki Rajusz japán színészhez és az általa népszerűsített long breath diétához kapcsolják. A közösségi médiában később úgy terjedt el, mint a gyorsfogyást ígérő technika. Fontos azonban megemlíteni, hogy a légzés intenzívebbé válása nem egyenlő a zsír égetéssel. Szerintem ez teljesen egyértelmű, tehát ez így laikusként is azt mondom, hogy aláhúzhatjuk. A módszer népszerűsége egyébként abból fakad, hogy rendkívül egyszerűnek tűnik. Nem kell hozzá konditerem, súlyzó, étrend, néhány perc alatt elvégezhető. A légző gyakorlatok valóban befolyásolják a légzés mintánkat, a törzs izmainak munkáját, a közérzetünket, de nyilván nincs erős bizonyíték arra, hogy ez a technika önmagában a testzsírunkat is csökkenteni. A látványos eredmény ígéretek tehát szerintem megkérdőjelezhetőek. A fogyás alapja nyilván továbbra is az energia egyensúly, hogyha hosszabb távon több energiát használ fel a szervezet, mint amennyit beviszünk, akkor bizony fogyni fogunk.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez

Szendi Hajni vagyok, mondom, mi a helyzet az időjárással. Holnap változékonyabb, de továbbra is nyárias idő várható Magyarországon. A jelenlegi számítások szerint több-kevesebb napsütésre az ország nagy részén lehet majd számítani, időnként viszont megnövekedhet a felhőzet. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, elsősorban az ország északi és északkeleti ország részében. A hőmérséklet várhatóan 15 és 20 fok között alakul holnap hajnalban, délután 26-30 fok valószínű.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zárul a Vitaktív éves programsorozata. Várják a nevezéseket a futsal bajnokságokra. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket. Mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
4: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezetőterápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
3: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb, szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek, hát amikor az ember a rendőrségtől levelet kap, akkor nagy valószínűség arra készül, ugye, hogy valami gyorshajtás miatt kapott egy jó kis büntit. Minden esetre a trafipaxokat jelzik, az applikációk villognak ezerrel az autósok, és hát nagyon sokan ugye, amikor jön a jelzés, akkor beletaposnak a fékbe, elmennek a trafipax mellett, aztán pedig jól felgyorsítanak. Hát lehet, hogy ennek a dolognak a jövőben vége lesz, és az is lehet, hogy nem is a rendőrök állnak majd a trafipaxok mögött, mindjárt mondom a távlati terveket itt a Best FM.

Foglalkozunk egy kicsit a trafipaxokkal, ugye ezzel az eszközzel szoktunk találkozni, úgyhogy benn van egy autóban rendőrökkel, benn van egy autóban civilekkel, benn van valami szerkezetben, ami vagy be van kapcsolva, vagy nem. A lényeg azonban az, hogy jelentősen átalakulhatna a magyarországi közúti ellenőrzés, ha megvalósulna az az elképzelés, amelyről az Országos Rendőrfőkapitányság új közlekedési szóvivője beszélt. Dávid Mónika rendőr alezredes szerint a sebességmérést és több más technikailag automatizálható ellenőrzést idővel teljes egészében ki lehetne venni a rendőrök kezéből. A trafipaxokat egy zárt digitális rendszer működtetni, akár a mesterséges intelligencia segítségével. Az elképzelés egyelőre nem bejelentett intézkedés, hanem a szóvivő által felvázolt szakmai irány. Dávid Mónika a Vezesnek adott egy interjút, és arról beszélt, hogy szerint a rendőrök munkáját sokkal inkább azokra a szabályszegőkre kellene fordítani, akiket gépekkel nem lehet egyszerűen kiszűrni. Azt mondta, ha lenne egy varázspálcája, valamennyi rendőrt kiváltaná a sebességmérésből, és egy zárt technikai rendszerre bízná ezt a feladatot, amelyet mesterséges intelligencia irányítana. Mindez pedig nem csak a gyorshajtás ellenőrzését automatizálná. A stopptáblánál történő megállástól kezdve a záróvonal átlépéséig minden olyan szabályszegést gépekkel figyeltetne, amely technikailag megbízhatóan ellenőrizhető. A cél az lenne, hogy a rendőrök közben az igazán veszélyes mozgás közben elkövetett szabálytalanságokra koncentrálhassanak, például azokra az autósokra, akik lakott területen belül száguldoznak. A szóvévő szerint egy teljesen digitalizált rendszerben akár az is elképzelhető volna, hogy a gyorshajtó néhány kilométeren belül utolérje a következmény. Az interjú egyik legérdekesebb pontja egyébként az átlagsebességmérés volt. Ennek az a lényege, hogy nem egyetlen ponton méri meg az autó sebességét a rendszer. Két kamera rögzíti, mikor haladt át a jármű egy adott útszakasz elején és végén, majd a megtett távolságból és az eltelt időből kiszámítja az átlagsebességet. Így már nem működik az a sokak által alkalmazott módszer, majd hogy a sofőr a trafipax előtt lelassít, majd pár száz méterrel később taposni kezdi a gázpedált.

0: Kálciumbevitel, ez lesz a témánk. Itt a Kalóriadóban Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Üdvözöllek és köszöntöm a hallgatókat!
0: Megbeszéltük a múltkor, hogy fél liter tejnek megfelelő tejtermék az, ami ajánlott kálciumbevitelt fog nekünk biztosítani, ugye?
1: Igen,
0: ez lehet joghurt, túró, tejföl, bármi, vagy a tej, de hogy ezt ha bevisszük, akkor no problémó, jók vagyunk, leszámítva, ha például idősebbek vagyunk, vagy valami miatt mondjuk csotrétkulásunk alakult ki. Csinálhatunk-e olyat, hogy bevisszük ezt a fél liter tejnek megfelelő cuccot, de aztán valamivel totálisan elrontjuk, tehát megakadályozzuk a felszívódását?
1: Olyan alapvetően nehezen van, vagy például a foszforsav, tehát hogyha eszünk tejtermékeket rendesen, de nagyon sok foszforsav tartalmú dolgot viszünk be, például rengeteg kólát iszunk, nagyon sok fehérjét fogyasztunk, nagyon-nagyon zsírosan táplálkozunk, akkor ezek tudják rontani a kálcium hasznosulását, pont ugyanúgy, mint a kevés D-vitamin, vagy ugye a D-vitamin hiánya, hiszen korábban említettem, beszéltünk róla, hogy a D-vitamin az tudja segíteni a kálcium bélből történő felszívását és beépülését a csontokba. Tehát ha nincs elég D-vitamin, akkor ugye ez a folyamat hiányt szenvedni. A kevés mozgás az szintén hatással lehet a kálcium csontokba való beépülésére, erre nem gondolnánk, nem. De ténylegesen így van, és a dohányzás, tehát a dohányosoknak is szintén magasabb kálcium szükséglettel kell számolniuk, csak úgy, mint például, hogy említetted is, időskorban, serdülőkorban.
0: A C-vitamin kívül mi az, ami még támogatja egyébként a kálcium felszívódását, beépülését?
1: A D-vitamin.
0: Ja, D, bocsánat, az, igen, már C-vitamin jutott még eszembe, azt is beszéltük amúgy, hogy azt is kell minden reggel nyomni.
1: Na, igen, szóval a C-vitamin, bocsánat, csak hogy javítom, hogy akkor nem kell, ha valaki kiegyensúlyozottan táplálkozik, tehát nem minden esetben kell, de ha valaki kollagént szed, akkor szükség lehet rá, és akkor a D-vitamin mellett a kálcium hasznosulását tudja segíteni a laktóz, a savas közeg, és egyébként a fizikai aktivitás is. És ugye, hogyha valaki nem fogyaszt normál állati eredetű tejtermékeket, akkor ugye lehet látni, hogy mondjuk egy mandulaitalt is szoktak például, vagy kókuszitalt, bármelyiket mondhatnám, kálciummal kiegészíteni.
0: Igen, van írva, hogy kálciumadósított.
1: Igen, és ugyanannyi kálciumot tesznek egy deciliter mondjuk mandulaitalba, mint amennyit egy deciliter tehén tej tartalmaz. De ugye a növényi ital nem tartalmaz D-vitamint, nem tartalmaz laktózt, nincsen savas közeg, tehát hiába van benne ugyanannyi kálcium, a hasznosulása maximum 30%-ra tehető. És ugyanígy megemlíteném, beszéltünk korábban arról, hogy a zöldségek szintén tartalmaznak kálciumot, de vannak mondjuk nagyobb szaláttartalmú zöldségek, mint például a spenót, a mángold, ahol a kálcium felszívódása kevesebb, mint 5%-ra tehető, így ezek nem is számítanak jó kálcium forrásnak, de vannak olyan növények, amik alacsony oxalát tartalmúak, például a kelkáposzta, petrezselyem, pakcsoly, ezekből 50%-os lehet a felszívódás, tehát itt fontos megemlíteni, hogy hiába van ugyanannyi kálcium mondjuk tényleg egy növényitalban, nem biztos, hogy a hasznosulása ugyanolyan jó tud lenni.
0: Ma is sokat tanultunk. Szandi, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

0: Én nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Na ki mit csinál a fokhagyma hajával? Én ki szoktam dobni. Nem is kérdés számomra, hogy az így kukába való. És hát a legtöbben ugye ezt szokták csinálni. Állítólag viszont a fokhagyma pucolásakor a vékony papírszerű héj, ugye nem biztos, hogy rögtön az automatikusan a szemetesben kellene, hogy végezze, mert hogy régen, amikor jóval kevesebb élelmiszer került a hulladékba, az ilyen maradékot is igyekeztek hasznosítani. A fokhagymahéjból természetesen nem lesz csodaszer, és az interneten terjedő egészségügyi ígéretek jelentős részét érdemes fenntartásokkal kezelni, írja az Egészség Kalauz. A konyhában, a komposztban és néhány háztartási praktikánál azonban valóban kaphat egy második esélyt. A fokhagyma sok háztartásban ugye mindennapos alapanyag, használjuk tényleg levesbe, mártásba, húsokhoz. A régi takarékos háztartások egyik fontos szabálya az volt, hogy amit lehet, azt nem dobtak ki azonnal. A zöldségek különböző részei bekerültek az alaplébe, vagy a komposztba. A hagyma héjat festéshez használták, számos olyan maradék kapott új szerepet, amelyet ma gondolkodás nélkül kidobunk. A fokhagyma száraz héja is ilyen alapanyag lehetett anno. Egy dolgot azonban már érdemes tisztázni, attól, hogy egy növényi rész antioxidáns tulajdonságú vegyületet tartalmaz, nem válik automatikusan házi gyógyszerré. Az Egészség Kalauz megjegyzi, hogy a fokhagyma külső burkának összetétele tudományos szempontból érdekes. Vizsgálatok és újabb összefoglalók szerint a fokhagyma héjban különböző fenolos és flavonoid jellegű növényi vegyületek találhatóak, ezért az élelmiszeriparban is kutatják, miként lehetne ezt a mellékterméket jobban hasznosítani. Hasonló félreértés övezi egyébként az allicint is. Gyakran találkozni azzal az állítással, hogy a fokhagyma héj különösen gazdag ebben az anyagban. Valójában azonban az allicin elsősorban akkor keletkezik, amikor a fokhagyma szövete megsérült, tehát felvágjuk, összezúzzuk, szétnyomjuk. Ilyenkor az addig elkülönülő allin és alináz enzim kapcsolatba kerül egymással, kialakul a gyors reakció. A száraz héja tehát ezért nem érdemes a friss fokhagymagerezt valamiféle koncentráltabb változatának tekinteni. A fokhagyma héj legegyszerűbb konyhai felhasználása, ha félretesszük alapléhez. Ha a héj tiszta, száraz, épp, akkor bekerülhet a házi zöldség vagy hús alaplébe. Nem is különösebben szokatlan konyhai fogásról van szó. Például sok olyan zöldség alaplé recept van fönt az interneten, ahol megjegyzik, hogy a hagyma és a fokhagyma héja kerüljön ebbe bele. A fokhagyma héjat összegyűjthetjük sárgarépa megfelelően megtisztított maradékaival, zellerszárral, petrezselyemszárral, pórihagymával, hagymahéjjal és más alapléhez alkalmas zöldségrészekkel. Felöntjük hideg vízzel, lassan főzve, ízes leves alap készülhet ezekből. A héjtól nem kell intenzív fokhagyma ízt várni, viszont sokkal inkább egy visszafogott aroma kerül az alaplébe. Fontos azonban a józan válogatás, földes, szennyezett, rothadó, penészes héjat még véletlenül se tegyünk az ételbe.

Már is jönnek a hírek itt a 103.9 Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én elbúcsúzom, és áthatom a szót pillanatokon belül Dékán Pistinek, de ahogy lenni szokott, azért ezt programok kíséretében teszem, mert hogy nyilvánvalóan augusztus 20-a után is zajlik az élet, és vannak programok, amelyekre elmehetünk. Hát például szeptemberben is lesz egy pár esemény, megtartják a Sitkó Ernő emléktornát, szeptember 11-én és 12-én a Tiszaújvárosi Főnix KK Jászberényi EKS-ével játszik majd, aztán a megnyitót követően a Hübner Nyíregyháza BS és a DH Basket lép majd a rajongók és hát a szurkolók elé. Másnap a mérkőzés harmadik helyért játszanak, aztán jön a döntő, majd az eredmény hirdetés, szóval igazán sportos lesz ez a két nap, a Sitkó Ernő emléktornáról van szó. Minden mellett megtartják majd a polgárőrnapot, és szeptember 19-én, ez a 19. lesz a sorban, megyei polgárőrnapról van szó, a helyszín pedig Nagykáló, Harangod. És ne felejtsük el, hogy még tart az Új Életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a NyírVV Nonprofit Kft. Facsemetét ajándékoz. A 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyerekeknek és családoknak. A részvétel önkéntes és ingyenes. A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát kell elküldeni. A városszépítőkukac nyírvv.hu e-mail címre a jelentkezési lappal együtt szeptember 15-ig. A pályázati adatlap letölthető a www.nyírvv.hu oldalról. Találkozunk holnap is, Szendi Hajnit hallottak, kellemes délutánt kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Szeptember közepén ismét Tirpák Fesztivál. Érmek születtek a strandbirkózó versenyen. Kis Dániel vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény versenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Megelevenednek a Tirpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én, 13-án ismét benépesül a Kossuth tér. Jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját, és beadatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyermekprogramok, vadászkutya bemutató és koncertek is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket. A délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársoli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre. Erre táblák is figyelmeztetnek. A Sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Annyi sportese versenyzői is részt vettek a hajdunánási Hódos Imre SS strandbirkózó versenyén. Az egyesület 5 versenyzője tisztességgel helytállt. Mindannyian éremmel térhettek haza. Az U8-as korosztálytól az U18-ig nevezte versenyzőit Pocsai István edző. 2 ezüst és 3 bronzérem született a miénknél. A sportolók számára a verseny remek felkészülési lehetőség volt a szombaton megrendezésre kerülő 10. Sóstó Kupa nemzetközi nyert strandbirkózó versenyre. Számolt be róla a nyíregyházi sporthírek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Kedd délután és miénk a pálya, 2 után járunk 4 perccel, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és már is hozom a legfrissebb előrejelzéseket, hogy mire is készülhetünk a délutánban, és pörögnek a jó dalok is azonnal, a Savage Garden, a Hooligans, na meg már indulunk, ez a Booty Love és a Boogie Tonight.

A Savage Garden dalát hallottuk, ez volt a To the Moon and Back. Aztán majd Lionel Richie-vel folytatjuk. A legfrissebb előrejelzések pedig előttünk az időkép adataira támaszkodva. Már is mondom, mire számíthatunk. Hát jelenleg 30 fok van, ez a mai csúcsértékünk. Innen már csak lefelé fogunk csúszni, a sok-sok felhő még inkább megvastagszik, borult éggel számoljunk a délutánban. Esőre nagyjából este, az esti kora esti óráktól, ilyen este 8-tól számolhatunk, akkor még kis valószínűséggel, de 85% lesz ez majd 23 órakor, szóval én azt gondolom, hogy az éjszakásoknak mindenképpen az elnyőt oda kell készíteni. Az eső úgy néz ki, hogy a szerda reggeli percekig. Majd locsolja útjainkat hajnali 4-ig, ahogy nézem itt az adatokból. Szóval így kell nagyjából készülni. A pollen jelentésünk kapcsán egész jó a helyzet, a csalánfélék, a parlagfű továbbra is közepes szinten, és ez csak nálunk igaz, az ország közepén magas a parlagfű pollen koncentrációja. Érezzük talán egy kicsit

Meghallgattuk a Szőszmöz dalt, egyébként anyósom furcsán nézett rám, amikor először ezt mondtam. Ő úgy ismeri, hogy I'll be watching. Na, Rasmus szólt, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és én majd Oliver from Earth, a világ az enyém. Dalát hallgatjuk a folytatásként, és nézzük ezt a segítséget, az iskola kezdési támogatást, mely mindenhol is olvasható, az első részletet megkapták a jogosultak. Az utalás a Magyar Államkincstártól érkezett, és pontosan ugyanúgy érkezik, mint egyébként a családi pótlék. A második részletet 50 000 forintos utalvány formájában kapják meg majd novemberben a családok, segítve az iskolázás kiadásait. A tájékoztatót megtalálja a szemtén is. Mi meg folytatjuk dalokkal, Oliver from Earth-tel, a világ az enyém, és jön majd egy kis R&B is. The Boy's Mine.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

Az embertelen dal, legalábbis az átirat a 2022-es Geszti Péterrel, Locsi Beggivel, Presser Gáborral, a Crystal Waters előtt, Pure Love mindjárt előtte meg, hulladékgazdálkodás, az építési, bontási hulladékokról, törmelékekről beszélünk, mely egyébként ugye a nagy többségében egy konténer bérlésével kezdődik, akkor jól megpakoljuk és szólunk, hogy megtelt, mire ő elszállítja a hulladékgazdálkodó. Most már azonban mi saját autóval is mehetünk a hulladékokat lerakni, egy kis mérlegelést követően fogják majd eldönteni, hogy mennyi is az annyi, hát nyilvánvalóan utánfutóra. Gondolok, tájékozódni érdemes, annyiregyháza.hu-n a cikket megtalálja. És folytatjuk lendületes percekkel a Crystal Waters, a Pure Love után jön a Fast Car.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt az óra mindjárt 3, a pizza mafiás játékunk pedig elindul ma is, mely hát nyilvánvalóan valakinek pizzákat hozhat a konyhára, mint mindig, most is egy szuper pizza menüm van, benne a Gusztóval és a bolognész pizzákkal, hát ezért is érdemes keresni Facebook oldalunkat, hiszen itt a kérdés, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jön az első aquatlon bajnokság. Kezdődik a beiratkozás a Hittudományi Főiskolán. Munkálatok kezdődtek a Lobogó utcán. Kis Dániel vagyok. Szombaton rendezik az első Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része. A rendezvénynek a Bújtosi Városliget ad otthont. A résztvevők úszni és futni fognak. Az esemény fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre, így a rajtvonalnál akár tanárok és tanítványaik is találkozhatnak. A szervezők célja, hogy a kezdők és a rutinos sportolók egyaránt megtalálják a számukra megfelelő kihívást. Olvasható a város honlapján. Közzétette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A beiratkozást augusztus 26-a és 28-a között tartják, hétfőtől pedig kezdődik a tárgyfelvétel. A pótvizsgai időszakot augusztus 31-e és szeptember 12-e közöttre hirdette meg a Nyíregyházi intézmény. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. Az intézményi ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Minden további információ elérhető a főiskola honlapján. Útborkolat felújítás zajlik a Lobogó utcán. A munkálatok a Szalagi és a Törzs utca közötti szakaszt érintik, írja a nyíregyháza.hu. A szakemberek a lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban a zavartalan munkavégzés érdekében ne álljanak meg. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Kedden is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, és pörög a Pizza Mafia játéka is, ez a Best FM, Dékán István vagyok. A kérdést már megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, keresse. Szóljon hozzá, én pedig hozzájuttatom az esélyhez, mely majd a szuper pizza menühöz vezethet.

Na jó, dalát hallottok, a Sexy Love indította az órát, mely a Pizza Mafia játékát jelenti a hétköznapokban, ugye a játékszabályokat jól ismerjük már, keresni kell a bejegyzést, Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán találja, és ott hozzá kell szólni kommentüzenetként, én pedig regisztrálom a játékba, innen majd a regisztráltak közül sorsolok a hírek előtt, akkor majd megtudjuk, aki a szerencsés, aki majd gazdagabb lesz a szuper pizza menüvel, a Gusztóval és a bolognész pizzákkal. Előre is sok sikert kívánok, és a becsengetés, az iskola, szezon, itt továbbra is a kérdés, én azt gondolom szülőként, ez jár a gondolati világunk központjában, lassan becsengetnek, miért várja vagy nem várja az iskola kezdést, a kérdést tehát így találja Facebook oldalunkon, a válaszait pedig várom, a Sziasztok Lányok pedig énekel, ez a Szőke!

Énekelte Walmart csapattal Manuellel az éget a nap után, pedig majd Britney kapja el a mikrofont a Toxic mindjárt. A Pizza Mafia játéka kapcsán pedig megtalálja játékunk beugró kérdését Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiért várja, vagy mi az, amiért nem várja az iskola kezdést, mert itt van a kapuba. És nagyon összetett ez a gondolatsor. Biztos mindenki emlékszik a gyermekkorára, én szerintem nagyon kevesen vagyunk azok, akik tényleg vártuk ezeket a perceket, már csak azért is, mert el kell engedni a nyarat, el kell engedni a jó időt, el kell engedni a haverokkal való csavargást, vagy bármi mást, és beülni az iskolapadba, jön a feladatlista. A gondolat kettőségét pedig az okozza, hogy szülőként pedig szerintem azért sokan várjuk már, hogy a srácok pont ki zökkenjenek abból, ami most van, és jöjjön egy kis feladatlista, mert azért nagyon el tudnak borulni a srácok a nyáron, ahogy megtettük mi is. Szóval szülőként és gyermekfejjel is nagyon másként ítéljük meg ezeket a gondolatokat, és biztos így vannak ezzel a srácok is, de én most az ön gondolataira vagyok kíváncsi. Miért várja vagy nem várja az iskola időszakot? Így tettem fel a kérdést, tehát is jönnek már üzenetek, szemezgessünk. Sokan lesznek a buszon, Jolán így válaszol, tehát ő nem várja. Nem várom, mert nő a forgalom. Ahogy írta ezt nekünk Zoltán, igen, ez mindenképpen benne lesz a pakliban. Nikoletta nagyon más oldalról közelíti, most fogja kezdeni az óvit, a kistesó pedig szeptemberben érkezik. Szóval várom, hogy mi lesz. Hát elmondhatom, sokkal komolyabb logisztika. És még sokkal több mosoly, ez biztos. Várom még üzeneteit, hozzászólásait, egészen 4 óráig bezárom.

Charlie's and Daddy, na meg a Back to Black-ék, így a lista folytatása mindjárt jön, az akár péntek, akár szombat, így kedden. Jó munkát, kitartást kívánok a melós percekhez, Dékán István vagyok, kereste már bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, mely az iskola kezdésre hegyezi gondolatainkat a mai napra, hogy várjuk vagy nem várjuk, vagy miért várjuk, vagy miért nem várjuk. Így várom beugró kérdésünkre a válaszát, és ahogy mondtam, ez nagyon összetett. Én tényleg azért látom a srácokon, hogy a lányka várja már, hogy újra találkozzon a barátokkal, újra behuppanjon az iskolapadba. A fiúcska egy kicsit másként közelít, de hát nem vagyunk egyformák. Hogy önnek mit jelent az iskola kezdés, azt fogalmazza meg nekem beugró üzenetünként, hogy regisztrálhassam a Pizza Mafia játékában, és végeredményként akár ön legyen a szerencsés, és a holnapi nappal majd jó étvágyjal fogyassza az ajándékot, a szuper pizza menüben a gusztót és a bolognész pizzákat. Egyáltalán nem várom, plusz időtöblet is a költségek miatt. Innen is megközelíthetjük, ez Tibor gondolata, újabb erősödő forgalom hozzászólás, Csaba, Szabolcs, egyszerűen a hátam közepére se kívánom. Szerintem itt is óriási a logisztika. A forgalom miatt nem várom, egy újabb üzenet, Éva, de jó lesz látni újra a gyerekeket a városban táskával, azért itt a kettősség azért megvolt. És még egy üzenet, Veronika, idén különösen izgalmas az iskola kezdés, hiszen kislányom most lesz iskolás, és folytatja gondolatait. Egyszerre várom nagyon, és közben egy kicsit vissza fogom sírni még az óvis éveket. Igen, ez egy új korszak kezdete, ami nem biztos, hogy rosszabb, csak másabb. Várom hozzászólásait, üzeneteit, ossza meg velem érzéseit az iskola kezdés kapcsán, én pedig regisztrálom a Pizza Mafia játékában, és közben itt vannak a dalok, az akár péntek, akár szombat a Back to Black-től, Dante Thomas, Miss Kaliforniája, hogy igazán

a takarítónő dalt mindenki nagyon jól ismeri, nagyon szeretjük az Animal Cannibals, az első komoly rap bandánk hozta a dalt, és majd Kosin Catch sikerével folytatjuk itt a melós perceket, a Pizza Mafia játékát, ez a Best FM. Továbbra is várom gondolatait, érzéseit az iskola kezdés kapcsán, van még nagyjából 20 perce, hogy megfogalmazza. És jönnek bőven üzenetek, ugye ne feledje mindenki, aki hozzászól a kérdéshez, mert Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Regisztrációt kap tőlem, és ezzel vesz majd részt a Pizza Mafia játékában, mely majd sorsolás útján valakinek pizzákat hozhat a konyhára a Super Pizza menüben, a Gusto és a Bolognese Pizza ma is. Érdemes tehát keresni, figyelni, és közben válaszolni, hiszen mégiscsak ez a beugró, mi az érzése az iskola kezdéssel kapcsolatban, így várom gondolatait. Katalin nagyon várja unokája miatt, első osztályos lesz, sok sikert kívánunk. Erikának kicsit nagyobb az unokája, Zselyke, ő már ötödikes és nagyon várja az iskolát. Leventének szerintem nagyon testközeli az élmény, nem várom az iskola kezdést, megint korán kelés. És sokan a gyermekekre élezték ki a helyzetet, de nem, én az ön érzéseire vagyok kíváncsi. Van még 20 perce, és közben jönnek a dalok egészen pontosan. Kosintól egy, a Forest Street is énekel mindjárt, aztán lassítunk a Spice Girls-szel. Viva Forever!

Ez már az utolsó 10 perc a mai játékunkat illetően, a Pizza Mafia játékát illetően, szóval van még egy gondolatnyi ideje, hogy hozzászóljon, keressük a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és arra vagyok kíváncsi, hogy önnek mit jelent az iskola kezdés, várja vagy nem várja, milyen érzéseket vált ki önben, hiszen látunk el, hogy a feladatlistánk az sokkal-sokkal nagyobb lesz, mert hát el kell vinni a srácokat, értük kell menni, és persze ott vannak még a hétköznapi teendők, aztán majd, amikor hazajönnek, egy kis tanulgatás, egy kis házi feladatsegítés, tényleg átalakul az élet így felnőttként, szülőként a következő néhány napban, néhány hónapig, amíg tart újra az iskola szezon. Szóval várom üzeneteit, gondolatait, hozzászólásait, nagyjából 10 percig még, közben pedig itt a New Level Empire.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt vagyunk az óra végén 4 órakor, a következő órában pedig már a közlekedéssel foglalkozunk itt a Best FM-en. De előtte zárjuk le a mai pizzamafiás játékot. Mindenki szerintem ilyenkor nagyon várja már, hogy kinek is az üzenet a befutó, de kanyarodjunk egy kicsit vissza még az óra elejére. Arra voltam kíváncsi, hogy önnek mit jelent az iskola kezdés. Milyen gondolatokat, milyen érzéseket vált ki önben a megváltozóban lévő feladatlistája. A srácoknak is átalakul az élete, és nyilvánvalóan nekünk is segíteni kell újabb feladatokat majd a nyakunkba véve. Én innen közelítettem ezt a mai játékot, és nagyon sokan értették is, hogy miért innen, hiszen mi is voltunk gyerekek, akkor nagyon másként láttuk ezt, és most felnőttek vagyunk, és most is nagyon másként látjuk ezt. Így vártam üzeneteit, hozzászólásait, nagyon sokféle üzenet érkezett, de mint mindig ma is csak egy nyertesünk lehet sajnos, bár egyszer megtehetném, hogy többet sorsolok. A nyertes üzenet így hangzik. Vadásztam a parkolóhelyeket a házunk előtt, vagy éppen álljak meg 4 utcával odébb, mert jönnek a gyerekért. Szülői van, szalagavató, vagy bármi. Igen, ez is egy megközelítés, és talán nem jó a szájíze. Letti hozzászólását olvashattam. Jó étvágyat kívánok, ma jön a szerencsés. A szuper pizza menü holnaptól már landolhat. Nagyjából 2 hete van átvenni nyereményét. Mindent is megtalál ezzel kapcsolatban Facebook oldalunkon. Köszönöm mindenki hozzászólását, van még lehetőség. A héten, a holnapi napon is tutira játszunk, na meg majd csütörtökön is, pénteken is. Érdemes tehát figyelni, velünk tartani, és a következő órában is számítok üzeneteire, akkor majd Viberen 30 333 1039. Előzzük meg majd együtt az ilyen problémákat, mint a nyertes üzenetben volt, és ma is várom üzeneteit a közlekedésről.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zárul a Vitaktív éves programsorozata. Várják a nevezéseket a futsal bajnokságokra. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket. Mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
3: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezetőterápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is, örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
2: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És már újra itt a mikrofon mögött. Köszönjük Daninak a híreket, holnaptól ő is Szabin van, előre is jó pihenést kívánok, de hát azért még találkozunk itt a zenei blokkok között. Kelly Clarksonnal már is indulunk, Since You've Been Gone, hallgatjuk a dalt és várom észrevételeit az utakról. 33-33-103.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Biztonsági öv bukós is, el ne felejtkezzünk róla. DJ Jazzy Jeff pedig mindjárt énekel, a Summertime dalt bekészítettem, és annyi mindenre kell figyelni az utakon, hogy eszméletlen, és ugye néhány nap is kezdődik az iskola. Ennek is azért, mert látszanak jelei, és mi lesz még a jövő héten, ugye? Remélem azért addig a munkálatok befejeződnek. Kezdjük egy kis menetrend módosítással, tereléssel, egészen pontosan a Korányi Frigyes utca egy részét lezárták, a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között. Emiatt terelt útvonalon közlekednek a buszok is, és persze hát nekünk autósként is ezzel kell számoljunk. Érintett járatok a 7-es, a 14-es, a 14-es és a 900-as. Számoljon erre, a munkálatok egy darabig még eltartanak. Aztán még egy kis volán, ez már az iskola kezdés kapcsán érdekes, ugyanis van néhány finom hangolás a menetrend kapcsán, az 5-ös, az 55A, az 55-ös, a 7-es, a 8Y-os, a 8-as autóbuszjáratok kapcsán. Néhány perces hangolást jelent ez, de pont elég, hogy lecsúszuk a csatlakozást, ha nem vagyunk figyelmesek, tájékozódni akár a Best FM oldalán is tud. Munkálat a Rákóczi utcán, itt a Szénatér irányába a Pacsirta utca és a Búzatér között dolgoznak, aztán útburkolat felújítása zajlik a Lobogó utcán is. Van tehát mire figyelni óvatosan, bárhol is jár, üzeneteket pedig várok 30 330 303 9. Érkezik majd a Csak 10 perc ma is Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, milyen volt a nyári szünet régen, és milyen most. Egy kis időutazás, összehasonlítás, 4:30-kor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan mindenkit, hazzavárnak, mérsékeljük a tempót, és ahogy említettem, számtalan helyen kell készüljünk útfelmarásra, terelésre, amely hát nyilvánvalóan egy kicsit lassítja a közlekedést. Nagyon fontos, hogy türelemmel tekintsünk erre. Nyilvánvalóan, ha lezáródott munkálatok után sokkal jobb lesz majd a közlekedés, nem lesz ennyi kátyú, úgyhogy tényleg türelmet kérek, és már is mondom, hogy hol számolhat még munkálatokra. 4-es számú főút Incédi sornál szennyvíz vezeték korszerűsítése van, a Gém utcában pedig szennyvíz hálózat bővítése miatt számítson bójázásra, aztán a Kossuth téren pedig bringával és rollerrel nem, csak gyalogosan közlekedhet egészen ugye a Vidor Fesztivál ideje alatt, és majd a Tirpák Fesztiválon is ez a helyzet, úgyhogy mindenképpen kint kell leszállni a bringákról, bent csak tolva szabályos, ezt mindig ellenőrzik a rendőrök, nehogy rászaladjon. Üzeneteket várok, hogy más se szaladjon rá. 30 333 1039, keressük meg a rendőröket együtt, én pedig hozom a Csak 10 percet, egészen pontosan teszi ezt Molnár József és Szakács Tibor, és a nyári szünet, mint téma régen és most velük folytatjuk.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Csak 10 perc.
5: Köszöntöm ma is a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Hát nagyon érdekes témát hoztunk ma is, de gondolom, hogy ezt már nem kell elmondanom. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, csoda szép napot kívánunk neked. Szia!
6: Köszönöm szépen, eddig összejött a csoda szép.
5: Álmodozzunk már egy kicsit, arra kérlek. Emlékezzünk vissza a mi gyermekkorunkra. Nálunk hogy teltek a nyarak, és ilyenkor nekem olyan emlékképeim vannak, én mindig a nagyapáméknál, falun, vidéken voltam, és ott bicikliztünk, motoroztunk, megterveztük saját magunknak a napi elfoglaltságainkat, rengeteg barátommal ott jöttünk, mentünk, és fociztunk, hát egyebek, hát nem kezd bemutatni, hogy milyen játékokat játszottunk mi. Na most, ha visszarepülünk az időbe jelenlegi korszakunkba, akkor viszont én azt látom, hogy ezek a mostani nyarak, ezek hát nem tudom, a mostani fiataloknál mennyire hasonlítanak ezekre a dolgokra, és a mostani szülők mondjuk egyáltalán fordítanak egy gondot arra, hogy mi történik a gyerekkel nyáron. Nem a táborokról akarok veled beszélni, csak az, hogy átalakult-e egy picit a gyermekeknek a nyári szünete, meg az élete, mennyire tervezhető ez az egész dolog, vagy pedig csak úgy ahogy esik, úgy puffan a nyaruk a gyerekeknek.
6: Azok a gyerekek, akik nem voltak ilyen szerencsések, hogy vidékre menjenek annak idején, ők maradtak a városban, őket hívták úgy, ugye nyáron is, hogy a kulcsos gyerekek, akiknek tényleg ott lógott a nyakukba, meg a nyakunkba ez a kulcs, és gyakorlatilag kaptunk egy olyan 10 hétnyi időt, amit tölthettek a gyerekek azzal, amivel csak szeretnék. Nyilván a szülőknek azért ez egy nagy kérdés volt egykoron is, hogy amikor még felügyeletre szoruló gyerekük volt, akik még olyan korú volt, hogy nem biztos, hogy a kulcsot is a nyakába lehetett takasztani, hogy akkor őnekik hogyan telt a nyár. Biztos emlékszel arra, hogy amikor szeptemberben visszamentünk az iskolába, legalábbis ilyen 5. osztálytól kezdődően, akkor az első dolgozat magyarból az ugye az volt, hogy a nyári élmények. És ugye volt, amikor ezt vagy megbeszéltük osztályfőnöki órán, vagy magyar órán írtunk belőle egy dolgozatot, és azért azt kell mondani, hogy azért abban az időben itt a 80-as évek környékén, de még a 90-es évek elején is azért ezek nagyjából hasonló élmények voltak. Ebben volt egy-egy hétvége szülőkkel, családdal itt-ott, esetleg egy-egy hét, még ugye akkor ilyen, hogy Lengyelország, Románia, akkor Csehszlovákia, nagy dolgok voltak, ezek hát világlátó gyerekek lettek, akik
5: gazdag gyerekekről beszélsz azért, mi a Balatonon nyaraltunk, akkor ugye voltak ilyen jellegű dolgok, és ugye akkor még voltak ezek a vállalati üdülők.
6: Pontosan ezek a szott üdülők, amiket ugye annak idején úgy hittak. Az ugye egy más világ volt, tehát hogy azért akik oda eljutottak, vagy eljuthattunk, azért egészen másféle élményekről számoltunk, de én azt gondolom, hogy nyilván a szüleinknek annak idején ugyanúgy fejtörést okozott, hogy biztonságban hol tudja a gyerekeket, vagy a saját gyerekét. és így ezek a csoportok, meg bandák, meg gyermekközösségek összejöttek. Nagyon érdekes, hogy most sokszor arról beszélnek, hogy bármilyen fajta, és mondod, hogy ne beszéljünk a táborokról, akkor nem beszélünk a táborokról, de hogy rengeteg tábor van, ahol gyerekeket el lehetne küldeni, és hogy nagyon sokszor azért a szülőknek nagy feladatot jelent, hogy találjon olyan tábort, amit esetleg meg tud fizetni, és még a gyermekét is érdekli. És azt gondolom, hogy itt jutottunk el a legfontosabb dologhoz, hogy azt gondolom, hogy éppen amiatt, hogy a internetről, televízióból és mindenhonnan annyi fajta féle információ zuhan rá a gyerekekre, hogy most már nagyon nehéz felkelteni az érdeklődést, hogy idézélve tett egy szottüdülővel, meg egy faluban eltöltött egyhetes programmal, hogy ez, hogy a gyerekek otthon maradnak, és marad az internet szinte egyes egyedül, és már át sem kopognak a szomszédba a másik gyerekhez, ez azért azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez már ijesztő mértékeket tud ölteni.
5: Hát nem kell átkopogni, ráír messengeren, meg ilyen social media felületen.
6: Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a fajta interakciók a gyerekek között elmaradnak.
5: Azt mondod, hogy akkor a gyerekek is felnőttesednek? Tehát ugye miután a mi életünkbe is belevette magát ez az egész online világ, akkor tulajdonképpen a gyermekek nem focizni fognak, hanem úgy fognak focizni, hogy monitoron.
6: Nagyjából egészében igen, illetve azt tenném még hozzá, hogy nyilván, hogy amit a gyerekek a szülőktől látnak, nyilván a saját életükben nagyrészt azért azt fogják beleépíteni, tehát ottól a szülő kezéből sem esik ki a telefon, akkor ott az nehéz azt mondani a gyermeknek, hogy te meg azért tedd már le néhány percre egy nap alatt. De az biztos, hogy ezeknek a gyermekeknek, hogy a 21. században élik a gyermekkorukat, egészen más ingerküszöbük van, amivel az ő érdeklődésük köz, az kiváltható vagy fenntartható, ez biztos, hogy ma nehezebb kérdés. Bár ugye ott van a rengeteg tábor, de hát azt kell mondani, hogy el kéne odáig juttatni a gyerekeket, hogy legalább egy napot eltöltsenek, hogy legalább hatással legyen rájuk. És nagyon sokszor látszik, hogy sok gyerek erre alapvetően nem vevő. A szerencsések azok a családok, vagy azok a szülők, akik azt mondják, hogy megtehetik, hogy a gyermekeknek több tízezer forintos összegeket fizetnek ki egy hétre, és a gyermek esik egyik táborból a másikba. De döntően azért nem ez van. Vannak ezek a túlélő táborok, mint ezek a vidéki dolgok, erdőszélén, falu végén, rétaján. Egyre kevesebb olyan gyerek van, aki ebben meglátja azt a fajta fantáziát, mint vadregény, mint azok az ifjúsági olvasmányok.
5: Fú, pedig ezek annyira jók.
6: Így van, hát hogyha most visszagondolsz, azért olvastuk a Téli bereket, olvastuk a Tüskevárat, tehát az pontosan erről szólt annak idején, hogy a városi gyermek hogyan lát meg és talál meg egy másik világot. Hát azt gondolom, hogy erre egyre kevesebb esély van, hogy fenntartható érdeklődést tudunk kiváltani a gyerekeknél, mert felgyorsult az ő életük, felgyorsult a miénk, és már nincs sok a nyárból.
5: Uh-huh. Mi van akkor, amikor egy szülő nem enged nyári szünetet? Gondolok itt arra, hogy olyan tematikus táborokat választ, ahol tulajdonképpen felkészíti a gyermeket a jövő évi iskolai kihívásokra.
6: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kétélű kard, mert nyilvánvalóan valamilyen szinten azért az jó volna, hogyha a gyermek nem felejtene el mindent, de ha ebben a közel 10 hétben nincsen pihenés, és szó szerint azt mondom, hogy ez a semmittelés, amiben a gyerek csak néz ki a fejéből, és nincsen óra, nincs pontosan hova menni, pontosan mit csinálni, hány oldalt megcsinálni, hány feladatot elvégezni, akkor azt gondolom, hogy egy idő után, ha nem hagyjuk a gyerekeket pihenni, akkor ez évközben nagyon hamar látszódni fog azokon a jegyeken, amiket a gyerekek hoznak.
5: Mert hát tulajdonképpen lehet, hogy még ez visszaüt majd.
6: Visszaveti, pontosan. Nagyon sokszor az látszik, hogy azért ezek a gyerekek, akik azért megvannak terhelve, és mondjuk azt, hogy a mi időnkben azért nem volt annyira jellemző, hogy mindenkinek mindenfajta féle magánórákra kell járni, de most azt mondjuk, hogy nagyon sok gyerek mondjuk heti 2-3 alkalommal még egy másfél órát, vagy kettőt még nyelv órákon.
5: De jó, hogy ezt felhoztad. mert jött ilyen hallgatói visszajelzés, hogy nálunk a nyár, az nyelvtanulással történik. Józsikáik nagyon élvezik.
6: Igen, hát lehet hogy ez feltétlenül a gyermek, hogy kénytelen úgymond kiszolgálni a szülőnek az elvárását, hogy ugyanilyen jó neked, hogy egész nyáron tanulunk, de azért ne legyünk abban vakok, hogy pihenés nélkül nem lehet semmit újra tervezni, vagy újra terhelni. a pihenés, ahogy annak korábban beszéltünk el, az nem semmittevés, hanem a pihenésnek nagyon fontos szerepe van, akár a tanulásban, az ész, az értelem pallérozásában, tehát ez sem lehet éjjel-nappal is nyakló nélkül, tehát az sem jó, amikor a gyereknek 20 kötelező olvasmányt adunk a kezébe. Azt gondolom, hogy ebben az egészséges utat mindenki megtalálhatja az egyensúlyt, vagy kicsit visszagondol arra, hogy mit tennék én szívesen a gyermekem helyében. Mm-hmm.
5: Sziasztok! Azt írja a hallgató, hogy vállalkozó és a gyermeke mellette dolgozik a nyáron. Azt mondja, hogy nagyon örül neki, mert először is ugye nem kallódik el, szó szerint ezt írja, és még ráadásul pénzt is keres, és van ennek veszélye, Józsi?
6: Azt gondolom, hogy alapvetően ne a veszélyt lássuk benne. Nyilván nem tudjuk, hogy ez a gyermek ez hány éves, mert mondjuk egy 14-15 éves gyermeket ez már tud érdeklődni, még egy 6-9 éves nem feltétlenül. Tehát azt gondolom, hogy ha van egy olyan nyár, amikor a szülő felvillant valamit a saját életéből, a mindennapjaiból, ami addig annak a gyereknek ugye egy idegen világ, mert csak annyit lát, hogy apa anya reggel elmegy otthonról, estére meg hazajön, akkor ez alapvetően tud jó lenni. Na itt van például egy olyan dolog, amikor azt mondjuk, hogy pénzt keresni, tehát azért annak idején sem volt nagyobb anyagi biztonsága a családoknak szerintem feltétlenül, mint ma van, és akkor ez nem volt valahogy a szülők által igény, hogy a gyerek pénzt keressen. A szülő keresse pénzt.
5: Lehet a gyereknek az igény. Valamit meg akar venni, és akkor tervez vele, meg stb.
6: Ez abszolút jó, csak azt gondolom, hogy annak megint ott kell lenni annak a fajta önkontrollnak, hogy mire használjuk fel a nyarat? Arra, hogy a gyerek pénzt keressen, és mondjuk megtanulja a pénz fogalmát, és megtanulja az értékeket feltétlenül jól használni, vagy arra, hogy felkészüljön a következő tanévre. Tehát nem gondolom, hogy egyiket a másikkal feltétlenül ki kell írtani, de még egyszer mondom, az egyensúly azért nagyon fontos. Tanuljon meg a gyermeket, sok mindent a szülőtől, hiszen ez a dolga akár a szülőnek, hogy tanítson, akár a gyereknek, hogy tanuljon, de nagyon sokszor látszik azért az, hogy felborulnak az egyensúlyok, és a szülő olyan elvárásokat támaszt a gyermekével kapcsolatban, akár egy nyári munkával kapcsolatban is, ami mondjuk nem feltétlenül elvárható attól a gyerektől. Nem tudjuk, hogy a gyerek hány éves.
5: Letelt az időnk, viszont jönnek a hallgatói visszajelzések azzal, hogy az egész nyarat az ő gyermekük külföldön tölti, meg ez lesz, meg az lesz, meg amaz. Nem tudunk most ezekkel foglalkozni, és nézzék el a hallgatók, de nagyon jó, hogy ezeket elküldték nekünk, mert Isten igazából mi egy ilyen görbetükröt szerettünk volna mutatni ezzel az egész műsorral, annak vonatkozásában, hogy mondjuk egy 30-40 év távlatában hogyan zajlottak, és mostanában hogyan zajlanak ezek a dolgok, és egy család életében mit jelent egy nyári szünet, amikor van egy-két gyerkőc. És remélem, ez sikerült. És Józsi, nagyon szépen köszönjük, és holnap pedig megint fogunk keresni. További szép napot kívánunk neked.
6: Szia. Nagyon fogom várni, és minden jót kívánok én is nektek.
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: Nem játék az élete, hogy hallottuk a Fall the Flow-tól, az anyám mondta dal után, már is nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, mire számíthatunk még közlekedésünk terén. Szent István utca, beszéljünk erről is, pont ott, ahol az András utcai csomópont van, a lámpás csomópont van, ott elkezdték a szélső sávot felbontani, emiatt terelésre kell készülni. Itt óriási dugó alakul, a 4-esen az Ófehértói Trafibox aktív, és még egy üzenet Irmi Heidi-ból, a 471-esen a Debreceni úton is rendőri figyelemmel találkozik. Óvatosan bárhol is jár, és egyébként tényleg nagyon-nagyon figyeljünk, mert azért olyat, hogy kamion ütközik traktorral, hát ritkán mondható el. Ez is azt gondolom a türelmetlenségünk mutatója. Várom észrevételeit a folytatásban is. 30-33-30-303-9. Nem sokára nézzük, hogy változik-e az üzemanyagár, addig pedig jöjjön Arás és a Boroboró, na meg Rácz Gergő is énekel mindjárt, csak állj mellém.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mirek mindjárt itt a Best FM-en Danitól, mi meg hát nézzük, mennyibe kerül a benzin. Jó hír, hogy a szerdai nap a stagnálásról szól, így akár még ma is, holnap is tankolhatunk nyugodt szívvel, hiszen az árak jónak mondhatóak, a 95-ös 5,92-ért, a gázolaj 6,81-ért. Tankolható literenként a Brent olaj egyébként elég drágának mondható, pont ezért mondtam, hogy egész jó áron tankolhatunk, hiszen 91 dolláros hordonkénti kőolaj ár mellett azért szerintem jó áron van az üzemanyag, 309 forint az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. Én azt gondolom, itt is nagyon jól állunk. Kiegészítéseket, kicsit hosszabb távra kimutatásokat akár találhat a holtankoljak.hu-n. A hírt én is innen hoztam. Dani tájékoztat minket tovább. A híreket követően 5 órakor pedig aranyszínű sárgaság egy újabb borvidéken, hogy hol, mindjárt megbeszéljük.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Szeptember közepén ismét Tirpák Fesztivál. Érmek születtek a standbirkózó versenyen. Kis Dániel vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Megelevenednek a tirpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én, 13-án ismét benépesül a Kossuth tér. Jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját, és beadatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők mezőkasztala gasztronómiai fesztivált. Lesznek gyermekprogramok, vadászkutya bemutató és koncertek is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket. A délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársoli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre. Erre táblák is figyelmeztetnek. A Sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Annyi sportese versenyzői is részt vettek a hajdunánási Hódos Imre SS strandbirkózó versenyén. Az egyesület 5 versenyzője tisztességgel helytállt. Mindannyian éremmel térhettek haza. Az U8-as korosztálytól az U18-ig nevezte versenyzőit Pocsai István edző. 2 ezüst és 3 bronzérem született a miénknél. A sportolók számára a verseny remek felkészülési lehetőség volt a szombaton megrendezésre kerülő 10. Sóstó Kupa nemzetközi nyert strandbirkózó versenyre. Számolt be róla a nyíregyházi sporthírek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk 3 perccel, odakint pedig azért érezzük, hogy történik valami, de jó idő van, 28 fok a hőmérőn, a felhők megvastagodására kell készülünk, és az estében meg a hajnalban jöhet egy eső, de majd pontosítunk, a Madhouse kezd, ez a Like Prayer.

Ez volt a Bongo Bong, óriásit ment a dal, de mégis olyan kicsit olyan bohókás, ugye? Manu Chao-tól hallottuk, és jön majd a Passport. Na meg itt van a borvidékek mumusa, az aranyszínű sárgaság. Már 22 hazai borvidéken igazolták egyébként a fertőzést, mely hát nyilvánvalóan óriási veszteség a tulajdonosoknak, és itt az újabb Bükkben is igazolták a fertőzés jelenlétét, a Nébik közölte a hírt, és megkezdte szükséges lépéseit, melynek végeredményeként elrendelik a tőkék megsemmisítését, és azért látjuk, hogy egy szőlőtőke azért nem egy-két év, mire termőre fordulhat, hanem rengeteg befektetett munka, és a csapadék hiányos időszakokban azért ez akár sokkal tovább is elhúzódhat, szóval ez óriási veszteség. Mindenképpen figyeljük a jeleket, a rémisztő jeleket, és időben még azért sokat tehetünk, tájékozódjon, akár a Best FM oldalán, a Nébik oldalán, az aranyszínű sárgasságról, és közben hallgatjuk a Passport dalt.

Énekeltek a Bieber-szék, a Rakjuk össze, után majd Nelly Furtado dalát I'm Like Bird címmel is indíthatom is. Rengeteg teendői lista előttünk a hétköznapokban, itt augusztus utolsó napjaiban, és nem csak nekünk, hanem a srácoknak is. Beszélgessünk az egyetemről, a gólyákról, akik most hát javarészt a buliznak, egészen pontosan pörög ez a gólyatábor még a dombrádi Tiszaparton ma, de utána már azért a beiratkozással, a tagfelvétellel, a regisztrációs héttel kell foglalkozni, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor, hova is, merre kell menjünk, a legjobb helyről érdemes tájékozódni, akár a Best FM oldaláról, vagy az egyetemtől, akik tájékoztató napot szerveztek. Milyen jó ez az ötlet, mely augusztus 31-én 13 órától a nappali tagozatos, szeptember 4-én pedig majd a levelező tagozatos hallgatóknak 13 órától szervezi meg ezt a kis tájékoztató napját. Mindkét esetben a Bessenyei aula adja a helyszínt. Mindet is olvashat kiegészítésül a Best FM oldalán, és ott majd helyben első kézből tuti jó lesz az info, és már folytatjuk is dalokkal. Nelly Furtadóval, Szakács Gergővel, és majd jön a Yeah, Usherrel, Lil Jonnal és Lou

0: utcák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

még mindig megpezsül a vér az emberben, mikor ezt a dalt meghallja, ugye? A Sörrel, Ludacrisszel, Lil Johnnal, a Yeah, a klubok nagy slágereként érkezhetett hozzánk Dash levele előtt, melyben mindjárt belelapozunk, de előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket már a szerdára, kihegyezve 18 fok ha reggel perceiben, hajnal perceiben, a nap felkelte már 6 óra körül van, egyre sötétebbek a reggelek, biztos észrevette már, illetve hát már 8 órakor sötét van. Szóval 17 fokkal indulunk, eső érkezhet, 30% ennek valószínűsége a legmelegebb órákban, a szerdában egészen pontosan 16 órakor 23 fokig kúszhat fel a hőmérő higany szála. A szél az mérsékel, de iránya szinte folyamatosan változik. A csapadék érkezésének valószínűsége csekély, de egész nap számítanunk kell rá. Az elvonuló felhők mögött pedig a csütörtök hajnal hűvösnek ígérkezik. 14-15 fok környékén indulhatunk akkor. A péntekben 34, a szombatban 30 fok várható, és ezután már inkább ilyen 30 fok alatti hőmérsékleteket látok, 28-26 a következő két hétben az előrejelzések szerint. Kalendárium, elszalad az augusztus, holnap már 26-a Izsó ünnepel Margittal, Natáliával, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és jön Dash levele, Krisztina Agulérától, a Coming Over és Barry-vel majd ébredezhetünk,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka már, a zárul már a mókatáram, a kedd mögött is már egy pipa, várom szerdán is, számítok figyelmére majd kettőtől. Én itt leszek, Dékán István vagyok. Tartson a Night Shift-tel, jönnek a funky dalok, jó pihenést kívánok viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Jön az első aquatlon bajnokság. Kezdődik a beiratkozás a Hittudományi Főiskolán. Munkálatok kezdődtek a Lobogó utcán. Kis Dániel vagyok. Szombaton rendezik az első Kovács Bütyök aquatlon élménybajnokságot. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része. A rendezvénynek a Bújtosi Városliget ad otthont. A résztvevők úszni és futni fognak. Az esemény fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre, így a rajtvonalnál akár tanárok és tanítványaik is találkozhatnak. A szervezők célja, hogy a kezdők és a rutinos sportolók egyaránt megtalálják a számukra megfelelő kihívást. Olvasható a Város honlapján. Közzétette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A beiratkozást augusztus 26-a és 28-a között tartják, hétfőtől pedig kezdődik a tárgyfelvétel. A pótvizsgai időszakot augusztus 31-e és szeptember 12-e közöttre hirdette meg a Nyíregyházi Intézmény. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. Az intézményi ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Minden további információ elérhető a főiskola honlapján. Útburkolat felújítás zajlik a Lobogó utcán. A munkálatok a Szalagi és a Törzs utca közötti szakaszt érintik, írja a nyíregyháza.hu. A szakemberek a lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban a zavartalan munkavégzés érdekében ne álljanak meg. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hangkívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 GB volt. A hangkívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárul a Vitaktív éves program sorozata. Várják a nevezéseket a futsal bajnokságokról. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket. Mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
2: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
1: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Szeptember közepén ismét Tirpák Fesztivál. Érmek születtek a strandbirkózó versenyen. Kis Dániel vagyok. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én, szintén 13 órától várják az intézmény versenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Megelevenednek a tirpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én, 13-án ismét benépesül a Kossuth tér. Jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját, és beadatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők mezőkasztala gasztronómiai fesztivált. Lesznek gyermekprogramok, vadászkutya bemutató és koncertek is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket. A délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársoli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre. Erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Annyi sportes versenyzői is részt vettek a hajdunánási Hódos Imre SS strandbirkózó versenyén. Az egyesület 5 versenyzője tisztességgel helytállt. Mindannyian éremmel térhettek haza. Az U8-as korosztálytól az U18-ig nevezte versenyzőit Pocsai István edző. 2 ezüst és 3 bronz érem született a miénknél. A sportolók számára a verseny remek felkészülési lehetőség volt a szombaton megrendezésre kerülő 10. Sóstó Kupa nemzetközi nyert strandbirkózó versenyre. Számolt be róla a nyíregyházi sporthírek. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, kések a télesz, sok fáj ne tűnik.

0: legjobbakat. Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk. Mert ez a 103.9 Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jön az első akvatlon bajnokság. Kezdődik a beiratkozás a Hittudományi Főiskolán. Munkálatok kezdődtek a Lobogó utcán. Kis Dániel vagyok. Szombaton rendezik az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságot. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része. A rendezvénynek a Bújtosi Városliget ad otthont. A résztvevők úszni és futni fognak. Az esemény fiatalok és felnőttek számára egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre, így a rajtvonalnál akár tanárok és tanítványaik is találkozhatnak. A szervezők célja, hogy a kezdők és a rutinos sportolók egyaránt megtalálják a számukra megfelelő kihívást. Olvasható a város honlapján. Közzétette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A beiratkozást augusztus 26-a és 28-a között tartják, hétfőtől pedig kezdődik a tárgyfelvétel. A pótvizsgai időszakot augusztus 31-e és szeptember 12-e közöttre hirdette meg a Nyíregyházi intézmény. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. Az intézményi ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Minden további információ elérhető a főiskola honlapján. Útborkolat felújítás zajlik a Lobogó utcán. A munkálatok a Szalagi és a Törzs utca közötti szakaszt érintik, írja a nyíregyháza.hu. A szakemberek a lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az úton és az út melletti parkolóban a zavartalan munkavégzés érdekében ne álljanak meg. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 GB volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárul a Vitaktív éves program sorozata. Várják a nevezéseket a futsal bajnokságokról. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket. Mondta a rádiónknak Vitai Klára, elnök.
2: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat, milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
1: Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága ismét 4 korosztály részére ír ki megyei fiú futsal bajnokságokat és tornákat a 2026-27-es bajnoki szezonban. A bajnokságok indulásához korosztályonként minimum 8 csapat nevezése szükséges. A bajnoki pontvadászat a tervek szerint októberben indul, és jövő májusig tartana. A tornarendszerű futsal bajnokságokat minden korosztályban a téli holt szezonban rendezik meg. Szeptember 15-ig várják a nevezéseket, a részletek a szabolcs.mls.hu oldalon olvashatók. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb, szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy nem hogyha nekem volna mindig a beste szem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Vegy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: hallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: oda, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.